ez nem könny az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább vére felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst erea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, megtanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könny az arcomon.

0: Es ist 15 Uhr.
1: Ezért jó rádiót hallgatni. Ezért jó a Fest FM.
2: Sziasztok! Újabb óra van itt a Fest FM-en, és most már a Rádió Morán is hallgathattok minket Kapocs Extraként az FM 92.8-on és az FM 98.8-on. Hip hip hurrá! Nagyon örülünk neki mindannyian, akik itt vagyunk a stúdióban, hiszen új emberek is érkeztek. Itt van velünk.
3: Csenge.
4: Iza.
5: Ramona.
6: Bálint.
7: És Dominik.
2: Regi, és még a kis technikai stábunk is, Lacus Kristóf, és most társult hozzájuk Alexa is, akinek nagyon sok sikert kívánunk is technikai karrieréhez innen is. Az óránk első témája, és az óránk egyetlen témája valójában, a fesztivál korosztályok, kit mikor vittek először fesztiválozni, mikortól normális szerintünk akár a fesztiválozás, és emellett az, hogy milyen programokkal lehetne készülni mind a fiatalabb korosztálynak, mind pedig az idősebb korosztálynak. Ezzel kapcsolatban is csak úgy unblock is írhatok nyugodtan üzeneteket a festfm.hu weboldalunkra, addig pedig szóljon egy kis zene, ha jól látom, Kasszótól a Guest List.
1: Most figyelj Sopron, ne állj meg, mi sem tesszük, már is jövünk neked a kedvenceiddel egy újabb

0: Még mindig a Fest FM-et hallhatjátok, élőben szólunk Sopronból. Meséld egy kicsit, most azért jöttünk vissza a stúdióba, hogy érzitek magatokat, milyen megint mikrofon mögött ülni?
1: Hát amúgy az elmúlt időben amúgy vágytam vissza, mert amúgy jó volt, és sokkal jobb itt lenni, mint egyébként bárhol máshol szerintem, mert jó a társaság, a hangulat, úgyhogy nagyon-nagyon elvezem.
2: Fú, hát én most már nagyon vártam, már izgatott voltam, és nagyon várom ezt az elkövetkezendő egy órát.
0: Ramon, neked itt egy kis újdonság, így most már másodszor vagy élőadásban, hogy érzed magad ezzel kapcsolatban?
3: Hát most már kevesebben izgulok, mint előzőleg. Hát igazából jól érzem magam, örülök, hogy őre is vagyunk, és várom az elmúlt órát, ami most fog jönni.
0: Fiuk?
4: Én is vártam ezt az órát, vagy ezt a három órát, ahol itt el tudok lenni. Én szerintem jó lesz ez az egész.
5: Hát én már egy órát, hogyha hallgattatok, akkor én itt már lecsapattam, viszont...
0: Igen, Dominikkel itt nagy-nagy dúlba el voltunk.
5: Rímekbe szedve beszéltem, de alapvetően amúgy váltam ezt is, hogy itt legyünk, mert most jön a húzamosabb idén. Most lehet többet beszélni.
0: Igen, bőven fogunk itt mesélni és beszélni nektek, hiszen, mint Bálint említette, most az elkövetkező három órában mi leszünk itt veletek, egészen este hatig, vagy délután hatig, ki mikor megy aludni, vagy vacsorázik igaziból. Ez teljesen emberfüggő, viszont készültünk nektek nagyon sok fincsiséggel, már minden a vacsorával, amit az előbb említettem, de izgalmasabb kis témákkal és programokkal készültünk nektek, hiszen az óránk témája a fesztivál korosztály, hogy ki mikor jár fesztivál, mikor normális kit, mikor engednek el, emellett a programok mind fiatalabbaknak, mind pedig idősebbeknek. Ezzel kapcsolatban írhatok a festfm.hu-ra. Most pedig szóljon a Dash-től és Young Fly-tól a kiskece.
6: Kiskece. Te most a Fest FM-et hallgatod.

0: Sziasztok, még mindig élőben szólunk itt a Fest FM-ből és a Rádió Mora, ezt lehet így mondani, nem?
1: Kapocs Extra keretein belül. Tehát Guten Tag, felső puja.
0: Hát mindenkinek Guten Tag, meg jó napot, meg sziasztok. Érkeztünk programokkal, azért, mert ezen a héten itt Sopronon belül, a Sopron Fest alkalmából mindenféle programot lehet megtekinteni, megnézni, elmenni rá, mielőtt még elindul ez az egész Sopron Fest. Én találtam egy nagyon menő biciklitúrát DJ Okóval, szóval ez nagyon durva lesz. A indulási helyszín Sopron Deák tér volt kafé, időpont az 2026, mondjuk hát ezt jól beolvastam, július 1-e 11 óra, és az időtartam másfél órás biciklitúra lesz Jokóval, ilyen backstage-en belüli, kívüli, mindenféle jó kis, jó hangulatú biciklitúra lesz. Ti lányok, mit találtatok még?
1: Én a Kapocs Fesztivált találtam, ami a Sopron Campingben lesz

0: Tól.
1: Szóval ehhez hasonló programokkal hát várjuk az embereket, várunk mindenkit, és a napi témánkkal kapcsolatban tudtok írni még a festfm.hu-ra, és most megyünk is tovább egy kis zenével.
2: Ha ráuntál a Spotify playlistedre, tégy egy próbát. Felülünk. A hangulat itt kezdődik. Garantáltan. Ez a Fest FM.

0: még mindig a Fasztavamat hallgatjátok, és most a stábtagjainak pár kérdést szeretnék feltenni, hogy szerintük így körülbelül mikor kell elkezdeni a fesztiválra járást?
1: Amúgy nagyon érdekes szerintem ez a téma, és nagyon megosztó lehet az emberek, akár szülők között is, amúgy alapjáraton véve. Én 12 éves voltam, amikor először voltam fesztiválozni, és én amúgy anyukámmal mentem el. És akkor is feltűnt már, hogy nagyon sok kisgyerek van, tehát hogy csecsemők is rendesen, és nekem ez nagyon fura, és szerintem tudom, hogy nagyon nehéz megoldani sok helyen azt, hogy le tudják rakni valahol a gyermeket, és akkor el tudjanak menni, és ők is jól tudják érezni magukat, mert minden szülőnek kijár a szórakozás, szerintem ez egyértelmű. Viszont nekem az mindig annyira fura volt, mikor kisgyerekeket vittek el fesztiválozni, mert főleg akkor, hogyha ugye nincs rajtuk mondjuk az a fülvédő, vagy ilyesmi, mert nem tesz jót szerintem annyira a fejlődésüknek, vagy valami ilyesmi, és így ebből a szempontból szerintem nagyon érdekes, és én amúgy személy szerint nem vinném el a gyerekemet, és ami meg az egyedüli fesztiválozással kapcsolatos, hogy ugye vannak nagyon szigorúak is, hogy mondjuk 16 évesen még nem engedem el a gyermekemet ilyesmi egyedül fesztiválozni, ami amúgy attól is függ szerintem, hogy ki mennyire érett, vagy ki hogyan áll ehhez a dologhoz. De amúgy szerintem ilyen 15-16 éves kor, ez már amúgy egy ideális egyedül fesztiválozni. Én például 16 vagy 15 éves voltam, amikor először voltam egyedül fesztiválozni, és amúgy szerintem az úgy tökre jól ki volt balanszolva az is, hogy mondjuk mikor jöttek értem, és hogy akkor azért szigorúbb

0: szabályokkal éltek velem is, mint most, de hogy akkor úgy szerintem az úgy tök jó volt.
1: Én egyébként már 7 évesen voltam fesztiválon, jó, nem ilyen komoly éjjelekig tartó fesztiválon, hanem így azt hiszem
0: évesen ott állsz, mondjuk hajnali 3-kor, és elkapod a Netz partit, vagy valami ilyesmi.
1: Ez így volt, nem egyébként.
2: Ő nem Alma együttesre járt, ő nézte a Valhallót.
1: Alma együttesre is
0: járt. De amúgy a Valhalló
1: az... nem Valhallóra, hanem halott pénzem voltam mindig. Mindig kiválasztottam azt a napot, hogy én arra szeretnék menni, de egyébként ilyen tök jó bejárások voltak, azt hiszem vasárnap délelőtt, és azokra mindig felvittek minket a szüleink, és egyébként ez számomra egy tök nagy élmény volt, és akkor délután is ott voltunk, de ilyen 8-kor már otthon voltam, aludtam szépen nyugodtan.
2: Ment a sláfem.
1: Sláfem volt, jó éjszakát, és egyébként én azt nagyon-nagyon élveztem, mert én anyukámmal ott tök jól így össze bulisztunk, meg mit tudom én, és ez nagyon-nagyon jó volt, de az első olyan alkalom, amikor úgy egyedül vagy barátokkal mentem el, az 16 évesen volt. Úgyhogy szerintem az tök okés.
3: Az a durva, hogy én 2 évesen voltam fesztiválon, és wow. A legelső fesztivál, amin voltam, az a Volt fesztivál volt. Wow. És igazából konkrétan semmire nem emlékszem, csak egy képekből láttam így dátum, mondom 2012, és 2 évesen voltam, az azért elég durva.
0: És hát, neked volt ilyen kis fülvédőd, vagy nem volt belőle?
3: A képeken nem volt rajtam, úgyhogy szerintem nem. Mm. És azóta én így nagyon beleszerelmesedtem a fesztiválokba igazából. Egyedül fesztiválon sajnos még nem voltam. Csak ilyen koncerten, tehát rendes fesztiválon még nem. De egyébként nagyon várom, hogy szeretnék egyedül is menni.
0: Lehet, ezt tudjátok, úgy van, mint amikor terhes egy anyuka, és akkor olyanokat teszik, meg olyan zenét hallgat, akkor utána mindig a gyerek is azt fogja szeretni, meg azokat a zenéket fogja hallgatni, és lehet, hogy te is így szerelmesedtél bele a kis fesztiválozás világába.
3: Simán lehet.
4: Egyébként én még nem voltam, most lesz ez az első Sopronfesztem, és...
2: Nekem is, amúgy.
4: Szóval
0: igazi first timerek vannak itt velünk, nagyon izgalmas. Kéne ilyen after bejelentkezés is, hogy milyen volt rétteg első fesztiválozása, és amúgy ezt nagyon izgész, mert mindenképpen megdumizhatjuk.
2: Szóval, igen, ahogy mondtam az elem, nekem is ez lesz az első, viszont ugye én is egyetértek ebben a 15-16-tal, mert most 15 évesen én is a barátaimmal emeljek egy jót bulizni, egy jó kis karzonkomát meghallgatok. Csapat robbanak a karzonkomára, szóval, ja. Bálint?
5: Egyébként én is ilyen 7-8 évesen voltam először fesztiválon. Én a nővéremmel mentem mindig, és az ő barátnőikkel. És utána még az elkövetkezendő szerintem 3 év volt még folyamatosan jártunk fesztiválokra, így a nővéremmel, de utána így már nem jártunk, és most megyek így először így ismerősökkel, és Sopronfesten még nem voltam, úgyhogy idén lesz az első alkalom, hogy megyek oda is.
0: Bálint, rád vigyázott egy igazi ilyen kis csajgrupp?
5: Igen, mindig ott voltunk így.
2: Szerintem amúgy a Bálint is átérezte azt a csajos erőt akkor. Én úgy gondolom, hogy biztos így történt.
0: És akkor jöjjön is egy kis zene.
6: Sohasem.

0: Én még sohasem voltam fesztiválon. Ez még mindig a FestFM, és a weboldalunkra, a festfm.hu-ra érkeztek üzenetek. Ki milyen üzenetet kapott?
1: Eszter írta, egy kis regényt kaptunk tőle, de amúgy tök érdekes szerintem a véleménye. Szóval amúgy szerintem az új generációkban minimálisan elveszett a koncertek varázsa, mert mindenki mindent is levideózik, zárójelben én is, és persze jó visszanézni, de ha valaki csak azzal foglalkozik, hogy videókat csináljon, akkor igaziból nincs teljesen ott a koncerten, nem figyel, és akkor már igaziból egy előre felvett, netre feltöltött videót is megnézhetne pénzkidobás helyett. Persze emléknek jó lesz a jövőben, meg minden, de ne csak telefonon keresztül éljük meg ezeket a pillanatokat. Ha mentek a fesztiválra, ne felejtsétek el önfeledten élvezni és jól érezni magatokat. Nagyon igaza van amúgy szerintem Eszternek, nem tudom ti mit gondoltok róla.
2: Nekem ezekben a videókban az a kedvencem, hogy amikor veszik fel a videót, és akkor a üvöltenek, és a videóban nem is a koncert hallatódik, hanem az, hogy ő ordít, és akkor élvezhetetlen az az élmény, amikor visszahallgatjuk a videókat, meg ugye nyilván mások is.
1: Persze azért szerintem ez mindenkivel előfordult, vagyis nem tudom velem már elég sokszor amúgy, szóval tényleg ez nagyon jellemző szerintem mindenkire. Milyen üzenetek érkeztek még?
3: Aztán Susu írta nekünk, hogy puszi Olaszországból, még itt is a FestFM szólhat, mondjuk. Azt nem gondoltam volna, hogy ilyen messzig eljutunk,
1: tiszta
3: de...
1: interkontinentális rádió lettünk.
3: Amúgy wow. Nagyon durva. Wow.
0: Na és akkor menjünk is tovább a következő dalunkra.
4: Meríts energiát. Tűnünk. Te most a FestFM-et hallgatod.

0: még mindig a Fast FM-et hallgatjátok, és szerintem nagyon fontos arról is beszélni, hogy a gyerekeknek az életében nem csak a fesztiválok, meg az énekek, meg minden egyéb, hanem a színház is nagyon fontos szerepet játszik. És a közülünk lévő Regi volt szerencséje beszélgetni a Soproni Színház igazgatójával, és hogy ez milyen is volt.
1: Hát ugye a Soproni Petőfi Színház igazgatójával és művészet titkárával beszélgethettem. Nem is olyan régen, is amúgy nagyon jó volt, mert én amúgy nagyon szeretem a színházat, és tök érdekes volt meghallgatni az ő véleményüket is amúgy ezekről a dolgokról, mert beszélgettünk a következő évadról is, és emellett a fiatalok életében jelenlévő színházról is, és igaziból ezt hallhatjátok most Kis Józseffel, a Soproni Petőfi Színház igazgatójával és Szuper Fannival, a művészeti titkárral beszélgetek most. Idén egy nagyon izgalmas nevet kapott az évad, a Legek évadát.
2: Fannit dicséri a névadás. Azért gondoltuk ezt a címet, mert nagyon, nagyon magas színvonalú irodalmi alapanyagokból dolgozunk, tehát a musical, a Hegedűs a háztetőn, vagy az operett, a Marica grófnő, ez a maga műfajának a legjobbjai közé tartozik, mondjuk a legjobb ötben biztos benne van a világon, és a többi előadás is nagyon komoly, tehát például Arthur Millernek a Pillantás a hídról, az a világ egyik legmegrázóbb, legkatartikusabb, nagyszerűbb drámája, ha tetszik, tragédiája, mert Miller nagyon tisztelte a görög tragédiákat. Tamás Járon Vitéz Lélek című darabja is a világ legszebb darabjai közé tartozik, ez majd meg is mutatjuk itt a színpadon, hogy én miért mondom ezt, és hát mit felejtettem ki, a Bolha fülben, az pedig a Fedó nevű fantasztikus francia szerzőnek az örökérvényű komédiája, bohózata, ez már bohózat szintű vígjáték, ahol már tényleg őrületbe torkollik az egész, és hát ő a legnagyobb mestere volt ennek a műfajnak, mondjuk Molnár Ferenc mellett, ha szabad ezt mondanom.
1: Az említetteken kívül még milyen darabokat tekinthetünk meg az évadban?
2: Hát lesz ugye a Kamaraszínházban is egy nagyszerű menü. A Holdköltők Társasága, most, hogy visszafele mondjam, ami egy csodálatos darab, Tom Schulman nevű szerzőnek a műve, és Széles Tamás fogja nálunk játszani a főszerepet, ami egy nagy megtiszteltetés, mert Tamás tényleg a magyar honi színjátszás egyik legmagasabb szintű művelője. És ugyancsak Szabó Sipos Barnabás is ide tartozik, aki a Nagybőgő című darab főszerepét fogja játszani. Hát ez egy egyszemélyes darab, úgyhogy mindenféleképpen ő lesz a főszereplő, akárki akármit is szeretne játszani még ő mellette, mert neki nem fog sikerülni. És hát végül a Kovács Ikre, Kovács Viktor és Kovács Dominik fantasztikus, frissen készült, tehát most lett kész, talán még igazán készen sincs, Böbe 50 című igazi, realista drámája, amiben Szűcs Erika fogja játszani a főszerepet.
3: Kállai Bori lesz egyik vendégszereplő, és ez egyébként nekünk is, meg neki is nagy élmény, hiszen prózai darabban nem is nagyon szokott szerepelni, ugye operett énekesnő névén, úgyhogy nagyon örül a felkérésnek, mi meg nagyon örülünk, hogy elfogadta ezt a felkérést. Úgyhogy színesíti a stábunkat a jövő évadban Kállai Bori.
1: Az elmúlt időben is megjelent az Ádámok és Évák ünnepe, és idén is várható a diákbérlet. Mit gondolnak, miért fontos, hogy a fiatalok körében is népszerűsítsük egyre jobban a színházat?
2: Mert ők a jövő közönsége. Ilyen egyszerű. Egy-kettő a színház fiatalok nélkül fabatkát sem ér. Tehát tulajdonképpen valljuk be, hogy a színház a fiatalok művészete, tehát minél több fiatal van egy színházban, az a színház annál jobb lesz. És hát ezt szeretnénk ezt így kezelni, az Ádámok és Évák ünnepe is erre, ezt a célt szolgálja.

0: tettek.
1: Jövő évadban átstruktúráltuk a gyermek és ifjúsági bérletrendszerünket, úgyhogy most sokkal szertágazóbban és korosztályoknak megfelelőbb előadásokat tudunk mindenkinek kínálni, egészen az óvodásoktól a gimnazistákig. Új fantázia nevei vannak a bérleteknek, ami talán még közelebb hozhatja az iskolásokat, meg az óvodásokat, és tényleg erre nagy hangsúlyt fektettünk. Van egy kiváló szakember, ezúttal csatlakozik, jövő évattól hivatalosan csatlakozik a színházunk stábjához, Komáromi Sándor, és tulajdonképpen ez az ő kezének a munkája, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy nem csak a felnőtt bérlet, hanem az ifjúság és gyerekbérlet is megnövekszik, ami a vásárlást illeti, hiszen tényleg ők a jövő nézői.
2: Nemrég zajlott a Heget és a háztetőn című darabhoz egy casting folyamat, ahol ugye gyermekekkel is foglalkoztak, és őket is castingolták. Ez hogyan zajlott, milyen volt?
3: Nagyon sikeres volt, rengetegen voltak, és egyik ügyesebb volt, mint a másik, úgyhogy ha más értelme nem volt, az engem ember rácsodálkozik arra, hogy például egy olyan város, mint Sopron, és annak a agglomerációja mennyi tehetséges fiatalt ad a színházművészetnek, vagy legalábbis indít el a színházművészet felé. Úgyhogy a célunkat elértük, a megfelelő helyekre megtaláltuk a megfelelő fiatalokat.
1: Elképesztő az, hogy az ember nem is gondolna, hogy konkrétan Sopron és a környékbeli fiatalok, illetve idősebbek számára hirdettük meg a castingot, és hogy közel 50 jelentkező volt összesen, és tényleg az ember úgy ült a végén, hogy most ha tudnánk, hogy ez a darab évtizedeket megér itt a színházban, és évtizedeken át fut, akkor mindenkit beválogatunk volna, lenne 4-5 váltott szereposztás, mert hogy tényleg annyira sok tehetség volt. Hát most azért értelmszerűen, meg nyilván egy színháznak költségvetése is van, tehát két lábbal kell állni a földön, de tényleg a szerepekre megtaláltuk azokat, akiket kerestünk, illetve nagyon sok apró olyan szereplő van, ami ugyan nem konkrét több mondatos vagy megszólalásos szerep, de sok jelenlétet és igazi színpadi jelenlétet követel, és ez nagyon fontos volt, hogy ilyen embereket találjunk, akik jól érzik magukat a színpadon, jól mutatnak, komfortos, és énekelni, táncolni tudnak. És ez
4: a Fest FM. Rádió Mora. Bei uns spielt Vielfalt.

0: még mindig a Fast FM-et hallhatjátok élőben Sopronból. Ez volt Éva Max-től a Ghost, és nem csak ez a Ghost van velünk itt, hanem Bius szelleme is itt van velünk, hiszen be is csatlakozik a vonal túlsó oldalán. Szia, Bius!
1: Sziasztok! Igen, itt vagyok a Kulturpresszó teraszán itt. Ugye most már mondtuk párszor, hogy mennyire süt a nap. Egyébként tényleg most már nagyon meleg van, és tényleg ide süt pont a színpad felé a nap. Tehát jó idő van itt.
0: Hát sok kitartás neked is ott a melegben, mi is azért itt melegünk van nekünk is a stúdióban, de be vagyunk itt a ventilátorra, sajnos neked ilyen opciód nincsen. Viszont ha már ott vagy kín a Kulturpresszóban, mesélj egy picit, mi lesz ma a Kulturpresszónál?
1: Igen, éppen most kezdődött a Soproni Jazz Podcast, ahol Gájer Ferenc és Kolman Gábor beszélget. Aztán 17 órakor Kadarkai Endre vendége lesz Steiner Kristóf. Ők is fognak itt beszélgetni a Kulturpresszó teraszán. Majd 18 órakor Major Misi és Köves Andrea fog beszélgetni. És utána ugyanúgy Major Misivel Harrár Abosi Beatrix és Orbán Mónika lesz. Itt a Kulturpresszó teraszán a színpadon, majd egy koncerttel végződik, a Sopron Jazz napok keretein belül a Sopron All Stars Quintet fog fellépni.
0: Wow, azért készültek bőven programokkal nekünk már a szintúgy a Kulturpresszónál is, akkor érezd magad nagyon jól, Bius, ezeken a programokon is, és mindenki, aki ellátogat még szintén oda, és kitartás ebben a nagy hőségben. Továbbra is írhatok emellett üzeneteket a festfm.hu weboldalunkra, és most pedig szóljon egy kis Lil Frak Indigo Méringer Sosehol a Ha meghalnék.
2: Ha ráuntál a Spotify playlistedre, tégy egy próbát. Felülünk. A hangulat itt kezdődik. Garantáltan. Ez a Fest FM.

0: Hát mi még mindig élünk, nem haltunk meg, és itt vagyunk még mindig élőben a Fest FM-en, meg a Kapocs Extrán, és elérkeztünk a következő ilyen mini témánkhoz, hogy milyen programok lennének jók a idősebbeknek, meg a fiataloknak, hogy miket néznénk meg azon kívül, amik most vannak.
1: Beszéltünk nagyon sokat most szerintem arról, hogy kit milyen korán vittek koncertekre és fesztiválokra, viszont amúgy térjünk kicsit ki szerintem az idősebbekre, és amúgy szerintem eszméletlenül jó lenne, és amúgy én is elmennék rá, tehát hogy nem vagyok 60 éves. Itt amúgy körbenézem, hogy még idősnek számítok, viszont azért nem vagyok annyira, viszont imádnám, hogyha lenne akár ilyen retro nap a fesztiválon.
0: Tehát, és akkor csak a kerek egész menne egész nap.
1: Azért nem csak a kerek egész menne, viszont egy kerek egész program lenne az is, az biztos, tehát hogy szerintem nagyon fun lenne, hogyha mondjuk hívnának meg régebbi előadókat, és akkor lenne külön nap, ahol mondjuk ilyen retro rock lenne, mondjuk egy kis Deák Bill Gyula, vagy Tunyogi, meg ilyesmi, az amúgy szerintem amúgy nagyon fáj lenne.
0: Berecki Zoli nem maradva, én még a...
1: Azért eléggé más képzelünk el a retróban. Ezt azért még kiemelni.
0: Szerintem még egy nagyon jó dal.
1: Az mondjuk tényleg zseniális. Ha már így a színházról is beszélgettünk az előbb, az is, hogy irtozatosan jó. Ti mit tudnátok még elképzelni? Akár mind a kisgyermekeknek, mind pedig az idősebb korosztálynak akár.
2: Én egyébként így ötletem nincsen, de Regivel teljes mértékben egyetértek, hogy így mondjuk évente, nem tudom, pár alkalommal, akkor tényleg lehetne egy ilyen retro fesztivál. Mondjuk egy ilyen hetes fesztivál, ilyen ingyenes főtéren valahol.
3: Nem tudom, mennyire számít retrónak, vagy mennyire nem vagyok ezzel annyira tisztában, de bakelit lemez hallgatás.
1: Úristen, tényleg.
3: Hogy így beülsz egy szobába, vagy egy helyre, és akkor bakelit lemez
1: hallgatok.
3: Igen,
1: akár. Vagy amúgy ilyen extra progiként, mint most például volt ugye a SOT kiállítás, ahol képeket lehetett megnézni, akár lemez kiállítás. Az is zseniális lenne szerintem.
3: Vagy azra a régi diavetítővel, amit még itt tekerni kellett, azzal valami filmforgatást kéne. Tehát, hogy nagyon-nagyon jó lenne szerintem. Azt még, oda még én is elmennék.
4: Ha már bakerít, akkor esetleg ilyen kazettás izék is lehetne, egy ilyen magnó van mindenhol, és berakják a kazettát, és akkor mennek a régi Michael Jackson zenék, meg ilyenek.
1: Tényleg.
0: Azt a viasz izét kéne visszahozni. Ilyen régen viaszon vették fel a zenéket, a hangokat, de szerintem azt hozzuk vissza, igen. Amúgy de ennyi nagyjából, nem? Szóval így ezeket gondoljuk mi. Viszont, hogyha nektek is van ötletetek, van mit szólnatok hozzá, akkor a festfm.hu-n megtehetitek azt, és robbanunk is tovább, mivel? Zenével. These Days.
5: Most figyelj sofron! Ezért jó rádiót hallgatni. Ezért jó a Fest FM. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: még mindig a Fesztaválmat hallhatjátok, és elértünk óránk végéhez, viszont még 2 óráig itt leszünk a mikrofon mögött, szóval nem kell senkinek félni, mi még itt leszünk, viszont jött még egy üzenet, amit gyors beolvastunk.
1: Peti azt írta, amikor én először voltam fesztiválon, körülbelül 14 évesen, még nem is így hívták. Csak 5-6 fellépő volt, jó zenék és jó buli. Egy év múlva tudtam meg, hogy ez egy fesztivál volt. Nem az a lényeg, hogy hívják, hanem a buli. Én ezzel teljes mértékben egyet tudok érteni. A hangulat a fontos.
0: Szóval ezzel a gigászi ötlettel, gondolattal Petitől búcsúzunk a órától. Szóval most ennek az órának vége, viszont következőben jövünk vissza.
2: Meríts energiát tőlünk!

0: azért jó rádiót hallgatni, ezért jó a Fest FM.
1: Sziasztok, még mindig itt vagyunk, ugyanazok, nyilván, és még mindig itt vagyunk a Fest FM-en, és a Kapocs Extrán is, innen is üdvözlöm a Rádió Morra hallgatóit, és a többi hallgatót is természetesen. Ennek az órának a témája a Festival After, mindenféle leégés, csípések, meg másnaposság is. Szóval, ha szeretnétek esetleg valamit írni, akkor nyugodtan ezt megtehetitek a festfm.hu-n, és jöjjön valami zene.
0: Itt a Fest FM.

0: még mindig a Fest FM-et hallhatjátok, és a Kapocs Extrát is a Rádió Morán, plusz a festfm.hu-n is tudtok minket hallgatni. És mint többet beszéltük már róla, a Sopron Fest nem csak maga a koncertekről szól, hiszen van egy kis Warm Up hét is, ahol különböző programokkal is készültek az ellátogatóknak itt Sopronban, és akár környékén is. Bálint, te mit találtál?
1: Július 3-án a Fórum pizzériában 18 órakor lesz egy kvízest, ahol 2 és 6 közötti fős csapatokkal tudtok részt venni. Egy Kahoot kvíz lesz ez az egész, és filmek, zenék és sport világába tudod megmérettetni magad.
0: És ugye nem csak a Sopron Fest keretein belül vannak nagyon izgalmas programok, hanem szimplán városszerte is több programmal készültek nektek. Izza, te mit találtál?
2: Cica jóga a malmacskában. Nekem nagyon tetszik. Malmacskában lesz Sopronban. 07.03, 17 óra 00-kor.
0: Én pedig találtam a kubai szalza karnevált, ami július 1-én szerdán lesz 18 órától 22 óraig. Ez a Bojtorina Vegan Kitchen teraszán lesz. Ezen az estén ilyen kis latin életérzés lesz, és utána pedig 6-kor közösen elkezdenek igaziból egy ilyen kis vidám zenés felvonulással körbejárják a várkerületet. Szóval nagyon, nagyon elkapják ezt a latin nyári flót szerintem. És én azt mondanám, hogy mi is kapjuk el ezt a latin nyári flót, és menjünk tovább a Máské Ádával.

0: Még mindig a Fest FM-et hallhatjátok. A mi témánk, a mai témánk az a Festival After, vagyis hogy most, amit most fogunk beszélni, az az, hogy leégés és szúnyogcsípés esetén mit csináltok, mert azért ez gyakori egy fesztivál után.
1: Emellett amúgy az ilyen kis testi kelletmetlenségek miatt még mellett még ott van az is, hogy amúgy általában mindig hatalmas mocsok van egy fesztiválon, és igaziból, hogyha nem is tiszta sár az esőtől a ruhátok, akkor nagyon poros, és hogy amúgy ezeket a dolgokat, mind a szúnyogcsípéseket, a leégéseket, amiket már a Bálint említette mellett, akár a ruháitok az is hogyan kettelitek a fesztiválozás után.
2: Egyébként én a ruhával kapcsolatban a cipőre tudnék egy nagyon-nagyon jó praktikát ajánlani. Fogkefével, amit nem használtok már, mert mondjuk ne olyan, amit éppen használtok.
3: Induljatok neki a sárnak.
2: Menjetek neki a sárnak, az jót fog tenni majd. Nem, tehát, hogy amit már nem használtok, mert már nem olyan állapotban van, azzal így elkezdeni, és akkor az kiszedi a kis lyukakból is a sarat, meg minden, és várjátok meg, amíg lesz, megszárad a sár rajta, és utána kezdjétek el, mert akkor nem kenitek szét az egészet, az egész cipőtökön.
4: De úgy azt tudod, hogy vannak ilyen cipőkefék.
2: De hogyha valaki nem megy el cipőkefét venni, hanem gyorsan meg akarja oldani.
1: Én kis budget friendly megoldás amúgy.
3: Induljatok neki.
1: De amúgy kicsit áttérve a másikra, én amúgy hál' Istennek nem vagyok egy leégős típus, nem tudom ti, hogy vagytok vele. Én amúgy csak barnulok, nem akarok dicsekedni, de életemben nem voltam még rákörös, de azért lekopogom amúgy. Remélem ezt hallottátok ti is, amúgy nem vagyok benne biztos, de most lekopogtam. És amúgy én azt hittem, hogy engem nem csipkednek a szúnyogok, és ezen a nyáron olyan szinten elkezdtek megenni a szúnyogok, és elmondom, hogy hol a derekamat. Nem észlelek veletek a derekamon, van legalább 5 szúnyogcsípés, és kiidegel, és már szétvakartam az összeset.
4: Mert jönnek ezek a mután szúnyogok, ezek mindent megesznek.
2: Személy szerint én se tudok egyébként leégni, szóval én is csak barnulok, hál' Istennek.
1: Itt az én lelkitársam, úgy érzem.
2: A szúnyogok se szeretik a véremet.
1: Izával még igaziból egy és ugyanaz az ember vagyunk, itt ülünk egymással szemben, és nagyon nagy ilyen connection van.
2: Most, idén, tényleg nagyon-nagyon ritkán szokott megcsípni egy-egy szúnyog, most viszont a kettő vállamat egymással párhuzamosan megcsípte ugyanott a szúnyog, ami fáj egyébként, szóval nem megszokott módon, de fáj.
1: Ezek a kis mutánsok szeretik a szimmetriát is, úgy látszik.
2: Egyébként szúnyog csípésre, ha már itt aftermedről van szó, teafaolaj egyébként nagyon jó rá. Nagyon, én is hülyén néztem anyámra, amikor mondta, hogy teafaolaj a kenyekre, de esküszöm,

0: Még van 2 hónapod, nem?
1: Hát, sajnos,
0: ne szóld el magad. Ne szóld el magad.
1: Hát és a koncerteken mindig ettől szoktam félni, hogy akkor most mi lesz az este, hogy össze-vissza csipkednek a szúnyogok, úgyhogy ettől mindig félni szoktam, de most azért kicsit optimista vagyok vele.
2: Kedvencem, hogy leég a fesztiválon, éppen olyan szedben, amiben vagyok, és utána...
3: Csip valami.
2: És még megcsip valami, és kivakarom, és ilyen foltosan barnulok le. Mert hogyha leégsz utána, én mondjuk lebarnulok egyből, és annál idegesítőm nincs, mert utána nem tudsz visszabarnulni egységesre.
3: Nekem egyébként...
0: Mondd csak.
3: Jó. A fülem szokott csak leégni, semmi más szinte, csak a fülem. Egyébként a szúnyogcsípésre visszatérve egy nagyon fura jelenséget vettem észre. Úgy van szúnyogcsípés a hátamon, hogy póló volt rajtam.
4: Ez nem fura. Jó, szóval, hogy ez így... Ez...
3: Én ilyen nem megint
0: találkoztam. Ez mindenkivel előfordult az elmúlt időben.
5: Nem tudom, hogy mondjam, de ezek a kis tögök, ezek a legyek, ezek átcsípnek mindenen.
1: Főleg a mutáns szúnyogok.
0: Amúgy a ruhás cipős részhez még annyi, hogy ha nem akartok nagyon sokat takarítani, akkor ne váltogassátok a cipőtöket fesztiválozás idején, tehát hogy legyen egy stabil cipőtök, ami minden szeretetekhez megy, mert különben utána egész nap sikálni fogtok.
1: Vagy ne csak a cipőt, hanem mindenében felveszed ugyanazt a ruhát. Tehát, hogy például elmész egy ilyen color fastra, és akkor így mindenféle színes lesz így a fehér pólód, és akkor jövőre is felveszed azt már, vagy nem akarsz még egyet így összekoszolni. Nagyon sok ilyen barátnőm van, aki ezt csinálja egyébként.
2: És hogyha esetleg attól félnétek, hogy észreveszik az emberek, hogy sáros cipővel mész be a fesztiválra, ne érdekeljen titeket, mert mindenkinek sáros cipője lesz.
0: Akinek meg nem, az meg csak bánni fogja, hogy miért fektetek az energiát abba, hogy letakarította.
2: Így van.
0: Tehát, hogyha igaziból, hogyha nektek is megvan erről a véleményetek, akár arról is, hogy a ruháitokat hogyan takarítjátok, vagy a cipőiteket, vagy hogyan tudjátok jól kezelni a leégést és a szúnyogcsípést, vagy hogy rátok, ez mennyire jellemző amúgy, mert ahogy elnéztem itt a stúdióban nálunk eléggé megosztó, akkor ezzel kapcsolatban tudtok írni a festfm.hu weboldalunkra, ahol mellesleg vissza is tudjátok hallgatni a riportjainkat, interjúinkat, és még képgalériát is találtok, szóval nagyon kis izgi az egész szerintem, és most persze még a Rádió Morán is tudtok minket hallgatni, az FM 92.8-on és 98.8-on is. Addig pedig szóljál,
6: Rádió Morán, bei uns spielt Vielfalt.

0: még mindig a Fest.fm-et hallhatjátok is, hogy Kapocs Extrát, és jöttek üzenetek, amiket olvasgatnánk.
1: Szilvi írta, na engem megesznek a szúnyogok, citromfű olaj elriasztja őket, csak az erdőben nem. És odaért, hogy Ramit ugyanis ezt az anyukám küldte, és igen, mi az egész család használ citromfű olajat, és nagyon hasznos egyébként, csak nem olyan kitartó.
2: Akkor mindig majd kicsit újra kell kenegetni, de amúgy ez a sima szúnyogírtókkal is így van, hogy amúgy egy idő után elveszti hatását, szóval mindenképpen fújjátok meg, kenegessétek magatokat rendszeresen, megkenjétek magatokat naptejjel is, mert tényleg nagyon fontos így a fesztivál after kérdésében is a kis well-being, szóval vigyázzatok magatokra.
3: Akkor fesztiválra lehet bevinni citromfűolajat?
2: De ez egy nagyon jó kérdés. Ezzel kapcsolatban úgy majd tudakolunk, vagy ha tudja valaki, akkor írja meg szintúgy az üzeneteitekkel együtt a fesztfm.hu weboldalunkra.
0: Szóval igen, ahogy mondta Regi, tudtok írni még üzeneteket a fesztfm.hu-ra, és most menjünk tovább egy kis muzsikával, Walk of Fame-mel.

0: Még mindig a Fest FM-et hallhatjátok, és a Kapocs Extrát is. Mint említettük már, mind a Sopron Fest ideje alatt, mind pedig a Warm Up hét alatt különböző programokkal készültek nektek, mind a Sopron Festen belül, mind pedig csak úgy a városban és környékén. Csenge, te mit találtál?
1: A fesztivál aftermathez kapcsolódóan valamilyen szinten a Sopron Fest készült másnaposok moziával. Pénteken, július 3-án le fogják vetíteni a Verdákat, a másnaposokat és a Hogyan tudnék nélküled, élni nélküledet. Szombaton, 4-én pedig a Toy Story-t, a Soha véget nem érő és az Emlékszel Sopronban című filmen. Erről még pontos infókat találtok a Sopron Fest oldalán.
0: Iza?
2: Brembergi főzőverseny és családi nap a Szent Borbála téren Brembergben 07.18-án 8 órától 18.00-ig.
0: Rami, te mit találtál?
3: Lesz egy nagyon családias program, Fertőparti Kutyás Fesztivál. A helyszín a Fertő Szépleki focipálya, 2026. július 4-én és 5-én, tehát szombat-vasárnap lesz ez a program.
0: Pálint?
4: Kastélykerti mozi Nagyszenken. Ez július 19-én 18 órától lesz. Az még nem publikus, hogy milyen filmet fognak játszani, de a Vizis Sopron oldalán további információkat megtaláltok.
0: Kis meglepetés, itt amúgy nagyon, nagyon sok mozival készültek itt nekünk, és amúgy ez tök kicsi szerintem.
5: Összemoziznak mindent.
0: Igen. Dominik, te mit találtál?
5: Én találtam egy jó kis podcastot még az Attila Tillával, aminek a műsor címe Optima Zóna lesz. Ez július 3-án 14 óra 30-kor a Kultúr Presszó teraszán lehet meghallgatni, és a beszélgető partnere Dudics Dénes lesz. Ez egy ingyenes program lesz, szóval bárki mehet.
0: Igen, és emellett most is zajlanak programok még a Kultúr Presszó teraszán, ahogy Biussal is beszéltünk az előbb telefonos bejelentkezésben. Ezzel kapcsolatban majd még jövünk nektek kis infókkal. Addig is pedig szóljon Ellen Walkertől a Meek, nem?
6: De. Ha ráuntál a Spotify playlistedre, tégy egy próbát. Felülünk. A hangulat itt kezdődik. Garantáltan. Ez a Fest FM.

0: még mindig a Fesztivált hallhatjátok élőben, és a Kapus Extrát, és most jön a következő kisebb témánk, a fesztivál utáni betegségek, és hogy azokat hogy oldjuk meg, mik a kis tippek, trükkök, ki mit gondol.
1: Amúgy őszintén erre nem tudom, milyen tippet lehet kapni, mert valamilyen problémád így is úgy is lesz valószínű egy fesztivál után.
2: Kitartás.
1: Igen, amúgy, meg igazából mint az alapbetegségeknél általában csak ápolgassátok magatokat, léci. És mert most ott vagy a tömegbe, egyrészt ki tudja, milyen bacillus van. Elkaphatsz bármit. Kettes pontunk az, hogy nem tudom, hányan szoktatok kezet mosni, vagy kezet fertőtleníteni, mielőtt esztek valamit egy fesztiválon, vagy isztok. Én mindig igyekszem amúgy, viszont szerintem az emberek többsége nem annyira igyekszik erre, szóval itt is vigyázzatok a bacillusokkal. Emellett nem emlékszem, mit akartam harmadszorra mondani, viszont esküszöm
3: nektek... Vigyázzatok magatokra.
1: Vigyázzatok magatokra, és esküszöm nektek, hogy volt egy harmadik betegség, ami még eszembe jutott, de ti mit gondoltok róla?
2: Hogy ha azt érzitek, hogy betegek vagytok, ne menjetek tovább a fesztiválra, tehát, hogy sokan vannak olyanok, akik elmentek úgy, hogy betegen elmentek fesztiválozni, és ez nem jó nektek se, és a körülöttetek lévő embereknek se jó, mert mindenkit végigfertőztök.
1: Jó, amúgy mencsükre szóljon, én amúgy ugyanígy elmennék egy fesztiválra, hogyha beteg vagyok, mert most igaziból tehát, hogy ott a jegyem, meg amúgy jól akarom magam érezni, és nem akarok hatalmas fomót kapni attól, hogy nem vagyok ott, és ez így. És ez így nem jó, és hogy a betegségnek se legyen fomója, eszembe jutott, hogy mit akartam mondani az előbb. Tehát, hogy öltözzetek fel rendesen. Tehát, hogy tudom, hogy nappal meg lehet kukulni, este meg már lehűl az idő, de akkor legalább egy farmer jacket vigyetek magatokkal, léci, mert nagyon-nagyon könnyen meg tudtok fázni az éjszaka során, főleg, hogyha hazasétáltok, és tudom, azt mondják, hogy jaj, az alkohol melegít, de lehet, hogy te akkor nem fázol az a szervezeted, amíg ugyanúgy meg fog fázni. Szóval öltözzetek fel rendesen.
2: De nem is csak a betegségek, hanem például a fejed nagyon tud fájni azoktól a hangszóróktól, meg a fülednek is nagyon rossz lesz az, hogyha egész nap 8 órán keresztül hallgatod, hogy bömböl a zene a füledbe.
1: De tudjátok, van az érzés, hogy majd gyomrotokba érzitek a hangszórót, na arra is figyeljetek, az amúgy nem jár fájdalommal, de tényleg a fejetek meg a fületekre is nagyon
2: figyelzetek. Hát nem fájdalommal, hanem egy ilyen kellemetlen érzéssel inkább.
4: Meg nem tudom, hogy nálatok az szokott lenni, hogy így lemegy egy koncert, és utána konkrétan semmit nem hallod, csak így sípolás, és valaki hozzászól, és egyszerűen nem érted, amit mond, mert nem hallod. És hogy ez így mitől lehet, hogy...
2: Hát azt nem tudom, hogy...
0: Tudom, mitől van. Valószínűleg attól a jó sok zajtól, meg a hangtól.
2: De erre a tökéletes megoldás elvonulni, enni valami halkabb sarokba.
0: Megtanulni az ilyen sign language-et, és így avval beszélni.
2: Mutogatsz egy fesztivál kellős közepén, és azzal társalok. Ez fantasztikus lenne. Hát de nem ilyenkor, csak így elmész egy halk területre, és akkor egy kicsit így lenyugszik a szervezeted, meg te is.
0: Hát jó van, gyerekek, hogyha a hallgatóinknak van bármi hozzáfűzni valója, akkor ezt a festfm.hu megtehetik.
1: Vagy akár, hogyha valami brutális betegséget, vagy brutális bacillust összeszedtetek már egy fesztivál, azt mindenképpen osszátok meg velünk, hogy elővigyázatosak tudjunk lenni azzal kapcsolatban, hogy mit csinálunk.
0: És megyünk is tovább egy kis zenével.

0: még mindig a Pest FM-et és a Kapocs Extrát halljátok. Időben Sopronból szólunk, és mint említettük már többször a Kultúrpresszós progikat a mai nap során, Bius még kint van a Kultúrpresszóban, ahonnan korábban már bejelentkezett, most pedig újra kapcsoljuk őt, mellette pedig ott ő már Steiner Kristóf, aki ma délután egy podcast felvételen vesz részt a helyszínen.
1: Nem sokára kezdődik Kadarkai Endrével a beszélgetésed. Mit vársz ettől a programtól, mire számítasz?
2: Endre már második alkalommal beszélget velem, és az elsőből tudom, hogy egy nagyon mélyérzésű, rendkívül intelligens, nagyon-nagyon tehetséges ember és műsorvezető. Elképesztően jó kérdései vannak, elképesztően jól navigál a történetekben, amiket a vendégei elmondanak neki, úgyhogy erre számítok. És arra is számítok, hogy a történeteink kapcsán, amiket itt megosztunk, mindenki tovább vihet ezekből, amennyit ő jónak lát, amennyi igazán mélyen megérinti, mert én magam is úgy vagyok vele, hogy például amikor olvasok egy könyvet, vagy akár egy interjút egy magazinban, akkor az egy dolog, amikor az megtörténik, de sokkal később, olyan, mint hogyha ilyen kis magokat ültettünk volna el, és akkor ezek csírába szökkennek, és ezek a gondolatok később még nagy személyes felismerésekhez vezethetnek. Úgyhogy szívből remélem, hogy a közönségünk is pont úgy fogja élvezni és szeretni ezt a beszélgetést.
3: Meríts energiát! Tűnünk! Te most a Pest FM-et hallgatod!
0: Kadarkai Endre és Steiner Kristóf podcast beszélgetése ma délután 17 órakor kezdődik a Kultúrpresszó teraszán. Ha épp a városban vagytok, érdemes meghallgatni. Kristóffal pedig találkozhattok, mint műsorunkban. Holnap egy hosszabb interjút hallhattok vele itt a Pest FM-en.

0: Még mindig a Fesztafonát hallgathatjátok. Üzenetbeolvasással folytatjuk, már írtatok üzeneteket, amiért nagyon köszönjük, nagyon hálásak vagyunk. Henny írta, nagyon jók vagytok, alakul a fesztivál hangulat. Köszönjük szépen, hát ez a célunk.
1: Virág írta nekünk, hogy elsősorban ne menjetek naptány nélkül amúgy se ki a napra, főleg nem ebben a melegben. Ha mégis lengnétek, a Loe Vera, hú, ezt ki tudtam mondani. Amúgy én ezt soha nem tudtam kimondani, nem mindegy. És a testápoló nagy segítség, hogy a testet is hidratálódjon. De hallottam már róla, hogy a fekete tea segít egyébként nagyon sokat, ha lehűtöd és azzal borogatod be magad, vagy csak szimplán beleöntöd a kád vízbe és azzal fürdesz. Mi van? Wow.
2: De amúgy egy kis side note, ne csak azért kenjétek be magatokat, hogy ne égjetek le, vigyázzatok a melanómával is, légy színe, kapjatok bőrrákot, és előbb ráncosodtok, ha ez valakit jobban megfélemlít, mint a bőrrák. Side note.
3: Szilvi írta, hogy én fesztiválos anyuka vagyok. Ha már viszem a lányaimat, akkor én is bulizok egy jót.
2: Így kell csinálni a család együtt. Tehát ő miért ne érezhetné magát jól, ő is? Így kell ezt csinálni.
4: Szintén Szilvi írta, válaszolt a kérdésünkre, hogy lehet-e bevinni a fesztiválra. Mondta, hogy igen, lehet bevinni. Én vittem tavaly is, kicsit üvegségben van, és aki allergiás a szúnyogcsípésre, annak muszáj valahogy védekeznie.
0: Köszönjük szépen, ha írtatok, és azt még meg is tehetitek. A fastafan.hu-n nyugodtan írhattok, és meg is köszönjük. Szóval jöjjön egy kis zene.
5: Most figyelj, Sopron!

még mindig a Fest FM-et és a Kapocs Extrát hallgathatjátok itt a festfm.hu-n és a Rádió Morán is. Idén is egy kis újdonsággal készült nekünk a Sopron Fest a rengeteg program mellett, hiszen részt tudtok venni a Telekom X Sopron Fest klub tagságban, és hát én amúgy, bocsánat, itt lihegek be a mikrofonon, de amúgy futottam egy kört, hiszen erősíteni kell magamat a fesztiválra, azért bírni kell a szuflát rendesen a következő napokban. Viszont ez a kis Telekom Sopron Fest klubtagság, ez egy közvetlen és jó fej fesztiválközösség, ahol tagok különböző lehetőségekkel, meg kedvezményekkel élhetnek, akár előbb részt is vehetnek programokon, vagy különböző eseményekre is társulhatnak a Sopron Fest megelőző időszakában, vagy kis kedvezményekkel is részesülhetnek. És ezzel kapcsolatban karsztalagokat számos partnernél és helyszínen át tudtok venni, és amúgy ingyen tudtok regisztrálni, szóval mindenképpen értek a lehetősége, hogyha érdekel benneteket, és további információt a Sopron Fest oldalán találhattok.

Elérkeztünk a második órának a végéhez is, ez még mindig a Fast FM, és a következő órában is itt leszünk, és tudtok nekünk üzeneteket írni, ugyanis a kövi órának a témája a koncertkultúra lesz, hogy táblákkal, 13 óra várakozás, ilyenekről fogunk beszélni, és robogunk is tovább.

0: meríts energiát. Tűnünk. Te most a Fest FM-et hallgatod.
1: Ez itt még mindig a Fest FM és a Kapocs Extra a Rádió Mora hallgatóinak. Az óra témája pedig a koncertkultúra, mert ugye most kezdtünk egy új órát. Ez a táblákról, meg mindenféle koncertkultúrával kapcsolatos téma, és ezt meg tudjátok írni erre a véleményeteket a festfm.hu-n. És akkor robogjunk is tovább a következő számra.
0: Sopron, ne állj meg, mi sem tesszük, már is jövünk neked a kedvenceiddel egy újabb

0: Még mindig a Fest FM-et hallgatjátok, és még mindig vannak programjaink. És most párat fel is olvasnánk. Dominik, neked milyen programjaid vannak még számukra?
1: Én még egy csodálatos podcasttal jöttem nektek, méghozzá most Kúli podcastjával, ami csütörtökön lesz, 14:30-kor, ugyanúgy a Kultúrpresszó teraszán, és ugyanúgy podcast belépése ingyenes, igen, teljesen ingyenes. Semmi nem kell, csak a te személyiséged, és hogy leüljél oda meghallgást.
0: Regina, neked?
2: Hú, ez a Regina most azért meglepett, de én is mindent jövök nektek is programmal, ha már itten, ha lehet hallgatni dolgokat, kis podcast beszélgetéseket, ne felejtjétek el a koncertek alapját, a zenét, hiszen egy kis zenét is tudtok hallgatni. Július 24-én a Fertőr Ákosi Barlang Színházban lesz Neoton Família nagy koncert. Egy ilyen kis comeback mindig jó a Neoton kapcsán, szóval oda is el tudtok látogatni, hogyha akár, mert feljött témának úgyis, hogy kis retro napokat akarnánk tartani, akkor aki érdeklődik ez iránt, az nyugodtan látogatson el a Fertőr Ákosi Barlang Színházba is.
3: A Szél Rózsa 15. evangélikus ifjúsági találkozó alkalmából a Gyík rendezvényházban rendeznek egy véradást, ahova csak 18 és 65 év kor között lehet elmenni, és olyan, aki átlépi az 50 kg-os testsúlyt, és természetesen egészséges. És ez 2026. július 10-én lesz, 2-től 6 óráig, és egy véradással akár 3 ember életet is megmenthettek, és személyt, talkártyát és lakcímkártyát mindenképpen vigyetek magatokkal.
4: Lesz még egy szabadtéri mozi, amit fognak vetíteni film, az a Szenvedélyes nők. Ez július 18-án lesz a Lenk Villa kertjében. A kapunyítás 7-kor kezdődik.
0: Lesz még egy városi séta, óriások vállán, híres soproni családok nyomában. Menjetek el mindenképpen, mivel egy kis mozgás sosem árt. És jöjjön egy kis muzsika.

0: még mindig a Fesztefemet hallhatjátok, és a Kapocs Extrát, és jöjjön a következő kis beszélgetésünk, a következő témánk ugye ez a koncertkultúra volt, és hogy ki milyen kis előkészületekkel megy neki a koncertezésnek.
1: Én soha nem csináltam még táblát, de nagyon-nagyon sok embernél látom, hogy így táblákkal mennek, hogy
0: na most,
1: én hadd énekeljek veled, vagy
0: Junos, éppen Gyudlós panom, meg ilyenek, nem?
1: Így van, így van. És nem tudom, hogy azokat utána ők egész este cipelik magukkal, vagy ők mit csinálnak azokkal, mert őszintén szólva én az koncert után az lenne az első dolgom, hogy elhagyom valamelyik bokorba, és akkor az ott marad, és akkor feleslegesen töltöttem vele több mint 4 órát, hogy megcsináljam. Nem.
2: És még ezzel a táblával felbosszant körülbelül 20 embert, mert amikor tartja a koncerten a kezébe, akkor semmit nem látnak a mögötte lévők és mellette lévők, mert kitakarja az egész látványt.
3: Hogy én 2024-ben így jártam a Sopron Pösszön, ugyanis a hátam, mögöttem lévő csaj nekem beszólt, hogy én miért tartok fent egy táblát, de nem érdekel, én idén ugyanúgy fogok táblát csinálni, és szólhatnak be, nekem az nem érdekel.
2: És te egyébként ezt egész nap utána cipeled magaddal?
3: Igen, egyértelműen. Igen.
2: És utána ezt így megtartod magadnak emlékbe, vagy kidobod utána?
3: Kirakom a falamra egyébként, ilyen emlékként, hogy hát én ezt ott voltam, én ezt feltartottam, ilyen.
4: Én amúgy biztos, hogy nem csinálok táblát, nem csak azért, mert hogy tartani kell meg ilyenek, hanem hogy türelmem se lenne hozzá egyáltalán, hogy úgy megcsinálni, hogy jól is nézzen ki, mert hogyha elrontom, újat kell csinálni, biztos, hogy nem csinálnék ilyet.
1: Hát meg azért a fesztiválokon nem azért járnak az emberek, hogy egy nagy plakátot nézzenek szerintem, és ennek egyébként megvan a visszhangja is, ugyanis sokan beszólnak, ahogy a Rami mondta, vagy Ramona mondta, meg sokan megdobálják a táblákat, és akkor már megint nincs értelme, mert megint összerontják.
0: És hogyha már itt a dobálózásról beszéltél, hogy ti mit gondoltok arról, hogy mondjuk valaki feldobál ilyen plüssöket, vagy valami hasonló kis tárgyakat?
1: Azt szerintem egyébként valamilyen szinten még aranyos is lehet, mert van egy emléke mondjuk az előadónak, hogy jó, akkor ezt Sopronból kaptam, vagy dobták, vagy nem tudom, viszont valamilyen szinten veszélyes is, mert hogyha eltalálják, és így talál.
0: Dobsz neki, eltalálja az embert, az nem jó.
2: Hát én attól függ, hogy szerintem milyen tárgyat dob fel, hogyha egy cuki plüst, akkor azt megértem, mert ez most aranyos, de hogyha például a melltartóját oda dobja, szerintem az nem túl gusztusos.
3: Meg azért ez előadó függő is, mert van olyan előadó, aki nagyon-nagyon nem szereti, hogyha bármit feldobnak, de valaki pedig szívesen fogadja a plüst is, a karkötőt, bármi ilyesmit.
4: Még annól láttam, nem tudom már hol, de hogy előadók, rendes előadóknak megvannak az ilyen saját dobozai, ahova az egyes, nem tudom, fellépéseken oda berakja a dobozba, és ezért azért szerintem ez így aranyos, hogy így megvan neki az emléke különböző városokban egy ilyen dobozba, hogy miket gyűjtött össze.
0: Szóval akkor még egy gyors kérdés, hogy ti amúgy tennétek ilyet, hogy lenne valami, amit így ott gyors otthon így előkészítetek, és akkor feldobáljátok, vagy nem tudom, én mutatjátok, hogy nektek volt erre igényetek?
1: Nem volt, és nem is lesz, mert nem vagyok annyira

0: színpadon.
1: Le fogom dobni.
0: Úgyhogy végül soha nem került fel a színpadra egyébként.
2: Meg egyébként ez nagyon jó dobónak kéne lenni, tehát nem tudom, hogy a színpad, alig látod a színpadot, de azért eldobsz odáig, azért én annyira, abban nem, annyira nem vagyok biztos magamban, hogy én eldobjak, sőt, még az első sorból se lennék arra képes, hogy én eldobjak odáig.
3: Én ezzel teljesen egyetértek, én se fogok szerintem soha az életben feldobálni színpadra semmit.
4: Rami, mondtad, hogy idén még, vagy nem idén, hanem még eddig nem került rá sor, hogy ezt megcsináld, majd idén.
0: Hát majd idén. Még nem készülök, de majd megcsináljuk.
5: Viszont ha a hallgatóinknak vannak erre véleményi, akkor nagyon szívesen várjuk a festofan.hu-n, és most mennék tovább zenével.
6: Te most a Fest FM-et hallgatod.
7: Rádió Mora, bei uns spielt Vielfalt.

0: Ez itt még mindig a Fast FM. Ti milyen üzenetet kaptatok?
1: Dávid, még az előző témánkhoz szólt egy picit hozzá, hogy amúgy itt egy tipp, ha van valakinek ilyen borsmenta illóolaja, akkor azt kenjétek a tarkótokra, homlokotokra, meg olyan helyre, ahol hűteni szeretnétek magatokat, csak vigyázzatok, hogy ne menjen a szemetekbe, mert kimarhatja. Az amúgy ízlet mondom fája, tehát az egy dolog, hogy a szúnyog csípésekre amúgy jó, de most képzitek el, hogy ez a kis teafal olaj, vagy borsmenta olaj belefolyik a szemetekbe.
2: Szúnyog csípéstől megment a szemedet, az fájhat tőle.
3: Hát az gatya.
1: Mi nekem egyszer szalicírsav folyt a szemembe. Az sem volt egy kellemes élmény, de nem tudom elképzelni, hogy a borsmenta illóolaj milyen lehet, de nem is szeretném megtapasztalni, szóval ti is vigyázzatok rá, hogy ne kenjétek a szemetekbe.
2: Hát azt szerintem jobban hűsét, mint kéne.
3: Hát Juli nem ebben a témában írt nekünk, hanem inkább a táblás témában, hogy ő amúgy mindig visz táblát, és hogy ő imádja ezt. Hát akkor itt a második gondolatunk, igen. Ő kicsit másik gondolja.
2: Angi is írt, és azt írta, hogy én egyszer arcon dobtam véletlen egy előadót egy plüssmacival, életem szégyene. Szerintem nem csak veled történt meg, úgyhogy nem kell szégyelni, de azért óvatosan az ilyen dobásokkal.
1: Egyszer én is megdobtam valakit, az előbb nem volt esélyem, hogy lesz, de egyszer én is megdobtam egy előadót, képzeljétek el, és szerintem soha életemben nem szégyeltem, amúgy ezt soha senkinek nem mondtam, ez most így kiteregetem a titkaimat nektek, de én egyszer megdobtam egy előadót véletlenül, és nagyon rossz volt, mert utána felhozták egy interjúba. Tehát, hogy konkrétan egy barátnőm, akivel voltam a koncerten, küldt el, hogy ezt felhozták egy interjúban.
4: Esetleg ezt meg lehet kérdezni, hogy kicsodát?
1: A Carson Kómát véletlenül meg lehet, hogy a tagot nem mondok, mert nem a Giorgio, de tagot nem vagyok hajlandó mondani, mert ennyire nem egy nyílt titok. Épp elég, hogy én ezt most kiteregettem nektek, és körülbelül Félsopronnak és Felső-Pulyának és igaziból mindenkinek, sőt még Olaszországnak is, hogyha visszagondolunk, most is onnan üzennek. Szóval országvilág tudja már, hogy én megdobtam a karszonkumát, szóval nagyon sajnálom, Léci, ne pereljetek be, hogyha ezt most halljátok.
3: Ebben az évben is lesz karszonkuma. Most ezt gondold, ahogy megdobálhatod még egyszer őket, vagy bocsánatot kérhetsz tőlük.
1: 15 éves voltam, ez 4 éve történt. Szóval
3: ő lehet emlékszik rá.
2: Igen, lehet, hogy nem felejtette, hogyha felhozták egy interjúban.
1: Az a baj, hogy azóta voltam egyszer egy Carson Kóma koncerten, és én esküszöm, nem, de én szerintem ott arra céloztak. Tehát, hogy felhoztak egy szimináris kommentet koncert közben, és én annyira elszigyeltem magam, hogy elsősorban álltam, és az a szégyen, ami lement az arcom, tükrözte az összes érzelmemet. Szóval semmiképpen ne dobáljatok koncerten énekeseket, zenekarokat, mert még 4 évvel később is életetek végig kísérteni fog titeket, főleg, hogyha fel is emlegetik. És puszi mindenkinek, így felemlegeti, Léci, ne emlegessétek fel, mert épp eléggé szégyellem magamat.
0: Tanulság? Ne dobáljatok inkább meg előadókat, mert lehet emlékezni fognak rá. De akkor pörögjünk is tovább a következő dalunkra.
5: Most figyelj, Sofron! Ezért jó rádiót hallgatni. Ezért jó a Fest FM.

0: még mindig a Fest FM-et hallhatjátok, időben szólunk Sopronból, és a Rádió Morán is szólunk, ne felejtsétek, ez sem el. Mint említettük, már beszéltünk itt Steiner Kristófról, hallhattunk is egy kis beszélgetést vele, emellett beszéltünk már a Bojtorina Salsa karneváljáról is, viszont más közös kis ötvözett programuk is volt, hiszen tegnap zajlott Steiner Kristóf a Séf Bojtorina Vegan Kitchenben volt egy programja, amiről pedig Bius beszélgetett vele, ezt hallhatjátok most.
1: Hétfőn este egy teltházas vacsorástát tartottál a Bojtorina Vegan Kitchenben. Hogyan sikerült ez a program szerinted?
2: Wow, hát még most is ilyen euforikus boldogságban úszom. Elképesztő volt. Ez már a második alkalom volt, hogy a Bojtorinában főzhettem. És már az előző is teltházas volt, de mint kiderült, ezt még meg tudtuk fejelni extra majdnem 30 emberrel, mert hogy kintre is tálaltunk, és csodálatos volt. Nagyon szeretem a soproni közönséget, nagyon szeretem az itteni hangulatot, és nagyon szeretem azt is, hogy a Bojtorinában mindig nyitottak az őrült ötleteimre. Úgyhogy természetesen nagyon fáradtan zártuk a napot. Hát ugye elindultunk Budapestről, délután 1 órára megérkeztünk, és egészen este 11-ig nem álltunk meg egy pillanatra sem. Még Eszter barátnőm, aki velem utazott segíteni a főzésben, mert hogy a párom, a Nimi nem tudott most velem jönni, ő is szaladt utánam a vízzel, hogy itt áll ma már egyáltalán valamit. Úgyhogy éreztem a gondoskodást, és nagyon jól éreztem magam.
1: Mondtad, hogy a Bojtorinában mindig kedvesen fogadják az őrült ötleteidet. Kérlek, mondj egy ilyet, hogy milyen ötlettel jöttél most?
2: Hát például már önmagában az, hogy nyilván amellett, hogy a vegánság nekem nagyon fontos, az állatok miatt én tényleg 100%-osan növényi alapon étkezem már nagyon régóta, majdnem 20 éve, de a Bojtorinában azt is szerettem volna, hogy gondoljunk azokra is, akik gluténmentesen étkeznek, és akár hozzáadott cukormentesen is. Úgyhogy ez egy extra nehezítés, de nagyon szerettem volna, hogy teljesen inkluzívak tudjunk lenni, és akkor ezt is megvalósíthattuk. Emellett pedig hát azért egy átlagos éttermi konyhán általában az szokott lenni, hogy ugye számolnak anyaghányadokat, meg fix fűszerezés, meg kimért gramra kimért alapanyagok. Hát én nem így főzöm. Én teljesen ösztönből főzök, és mikor összekészítették ott nekem a dobozokat, hogy itt vannak az alapanyagok, amiket kértél, akkor mondtam, hogy hát ez nagyon szuper, de azért bemehetek még a kamrába, és ott körülnézhetek egy kicsit, hogy mi minden van még, és tényleg nagyon-nagyon nyitottan azt mondták, hogy persze, használj bármit, ami az étteremben van.
1: Láttam, hogy közösségi médián sokat készültél az itteni programokra, hogy lelkesen készülsz. Mi az, ami miatt szereted Sopront, vagy kedvelsz itt lenni?
2: Szerintem az egyik leggyönyörűbb város, nem csak Magyarországon, hanem szerte a világban. Egészen elképesztő hangulata van. Nagyon szeretem azt, hogy egyfelől nagyon sok kreatív energia veszi körül, tehát tényleg a művészet mindenhol jelen van, nagyon-nagyon sok múzeum van, és emellett pedig a történelemhez való ragaszkodás is nagyon tetszik, hogy mindannyian tudjuk Magyarországon, hogy Sopron a leghűségesebb város, és tényleg az emberek is, én úgy érzem, ezt mondtam tegnap a vacsorapartin is, hogy az emberek is olyan hűségesek, mert több olyan arcot láttam a vacsorapartin, akik már a tavalyin is ott voltak, és azért is szeretem, mert mindig meglepetéseket tartogat. Ma reggel például szabadidőnk volt, és elmentünk sétálni, és elmentem az Ózsiragógába, az Eszter barátnőm tudott róla, nem is hallottam róla, és hát egészen elképesztő volt az 1300-as évekből fennmaradt zsinagógát megnézni. Én apai ágon zsidó származású vagyok, illetve a párom Tel Aviv Jaffában született, és nekem nagyon fontos a zsidó kultúra, és nagyon fontosnak tartom, különösen manapság, amikor sajnos az antiszemitizmus egyre inkább felerősödőben van, hogy ápoljuk a zsidó kultúrát, és ezzel párhuzamosan azt is hozzá kell tennem természetesen, hogy én az a fajta ember vagyok, az a fajta zsidó vagyok, aki azt is rendszeresen hangsúlyozza, hogy, hogy a palesztin felszabadulás is rendkívül fontos. Én azt szeretem ezekben a fesztiválokban, mint amilyen a Sopron Fest is, hogy minden hangnak teret enged, és van ez a fotókiállítás, a SAT című kiállítás a Liszt központban, ahol nekem is van 5 képem, és ott például direkt úgy válogattam a képeket, hogy van egy olyan kép, ami Tel Aviv Jaffában készült az október 7-i terrortámadás után nem sokkal, illetve egy másik, ami pedig Palesztinában. Én amikor Tel Avivban éltem, rendszeresen jártam át, és nagyon fontosnak tartom, hogy a narratívák ne üssék egymást, hanem találkozzanak, és ezek a fesztiválok arra nagyon jók, hogy a különböző féleképpen gondolkodó emberek végre leülhetnek, bulizhatnak együtt, élvezhetik az ízeket, az életet, és ha valahol szerintem egy ilyen helyen igenis lehet közös nevezőkre jutni, és jobban fókuszálni a hasonlóságainkra, mint a különbségeinkre.
3: Most figyelj, Sopron!

0: még mindig a festetemet hallhatjátok is, a Kapocs Extrát élőben szólunk Sopronból. Mint említettünk, az óránk témája a koncertkultúra, és már volt szó a táblákról, volt szó arról, hogy ki hogyan dobál meg különböző előadókat és fel a színpadra, viszont van egy másik kis aspektusa ennek a kis témának, ami pedig az, hogy ki mennyit szokott várakozni egy koncertre, vagy mennyivel előbb megy oda, akárhogy nagyon jó helye legyen. Ti hogy vagytok ezzel? Milyen élményeitek vannak a témában?
1: Szerintem ugye még nem voltam semmilyen fesztem, viszont én most szerintem ki fogom használni ezt a előre kivesszük a jegyet stratégiát, mivel túl sok kedvem nincsen több órával előtte oda menni, hogy legyen jegyem, vagy át tudjam venni jegyemet, szóval valószínűleg ez lesz.
0: Igen, tehát amúgy, mint a Dominik említette, a jegyeiteket és a béleteiteket át tudjátok venni már különböző helyszíneken, a Liszt központban is például, viszont amúgy ott a fesztivál helyszínén is lesz rá alkalmatok, de akár nem is a jegykiváltással kapcsolatban, hanem mondjuk ott vagytok a fesztiválon, és képesek lennétek olyan koncerteken is ott lenni, amik egyáltalán nem érdekelnek titeket ahhoz, hogy elsősorban legyetek mondjuk a következőn?
2: Hát én személyesen biztos, hogy nem. Szóval, hogy inkább állok leghátul, onnan is ugyanúgy hallom szerintem a zenét, a telefonom látószöge ellát odáig, remélem. Szóval én biztos, hogy nem. Tehát, hogy nem.
3: Én tipikusan az az ember vagyok, aki így az utolsó pillanatban esik be egy koncertre, és én előre töröm magam, tehát hogyha engem nagyon érdekel az az előadó, akkor én nem az, hogy
4: adom egy 5 úr.
0: Jó, amúgy egyet kell, hogy értsek. Én is a tolakodós típus vagyok, hogyha nagyon... Én amúgy előbb ott szoktam lenni, nem órákkal, de amúgy egy kis könyök kell való előretörés az amúgy szerintem belefért. Ez, amúgy, hogyha nagyon kedvesek vagytok, akkor nagyon könnyen előre engednek. Tehát, hogyha mondjátok, hogy bocsánat, átmennék, elnézést, át tudnék menni, átengedni, akkor
2: baráthoz
0: megyek, de hogy ténylegesen úgy kell tenni, vagy csak szimplán legyetek kedvesek, és amúgy sokkal kedvesebb mindenki veletek, hogyha kedvesek vagytok, és előre fognak engedni.
3: Én tavaly megtanultam egy koncert alatt, hogy mikor kell előre menni, amikor pogóban.
0: Igen, nagyon könnyen el lehet menni.
3: És akkor ott vagy telibe a legelőtt.
0: És akkor pakköt sorral előrébb mentél.
3: De konkrétan, tehát, hogy nem kell oda menni 3 órákkal, vagy 13 órákkal korábban, hanem így oda mész, aztán pogó, meg előre törsz.
2: Én egyértelműen beállok oda, és bármit képes vagyok végighallgatni felőlem, gyerekzene is mehet, az engem nem érdekel. Én 10 előadót is simán végigállok, hogy utána azt hallgassam, akit tényleg szeretnék, úgyhogy, és én meg nem szeretek lökködni egyébként embereket, nem tudom miért, de...
0: Hát amúgy alapban szerintem ez a normális, hogy nem szeret lökködni embereket.
3: Jó, én vagyok ilyen furana.
0: Igen.
4: Egyébként én is ilyen tolakodós típus fejös vagyok.
0: Na, megvan a mi emberünk még. Ha
4: szeretnék elállni valami nagyon olyan előadó van, akkor én előre töröm magam, bármi áron. Vagyis, hogyha ott vagyok a koncert elején, akkor lehet, hogy csak a végére tudok előre jutni, de oda jutok.
2: Mindenki vigyázzon, mert ez a 3 ember, ez össze-vissza fog lökködni mindenki.
0: Igen, vigyázzatok a Sopron Festen is,
1: mert... És akkor jövök én, aki berepül amúgy általában legelőre. Amúgy nem tudom, mi lesz.
0: Mit értesz pontosan az, hogy berepülsz? Mert most itt elképzeltem, akartam, hogy most így Dominikot felkapják egy tömegször keretein belül mondjuk, és ez csak az első sorban.
3: Így megfogják a két vállat, igen, a varjak, és így
0: mint a hófehér két, tudjátok.
1: Van két betanított sasom, és azok szoktak engem mindenhova vinni. Alapvetően az lesz a stratégia, hogyha meglátom, hogy mennyire akarok előre menni, hogyha előre akarok menni, akkor előre fogok menni.
0: De amúgy hátul is akkora flow-kat el lehet kapni. Tehát, hogy ott van az igazi buli, hogy vagyás, én amúgy nem szeretek a tömeg közepén lenni, mert az így összenyom, ha értek, mire gondolok.
1: De érted, onnan jön a pogó.
0: Igen, amúgy a pogó is, gyerekek, nem tudom, ti hogy vagytok a pogóval. Én életemben nem pogóztam, én annyira félek, hogy engem eltaposnak.
1: Én egyszer próbáltam ki a 24 órás vetélkedőnek pogót, és ott, hát amúgy jó volt. Ott jó volt, azért csak nem tudom, hogy milyen ahhoz képest egy...
0: Én azt láttam kívülről, hogy te milyen pogóba vettél részt, azért egy koncert pogó ennél meg lehet, hogy egy
1: azért mondtam, hogy ez szerintem lenni. Egy eléggé gyenge pogó lehetett, mert ott nagyjából voltunk olyan 10. De átéltük.
2: De szerintem amúgy a koncertnek se az elején, ott nagyon a színpadnál, se középen azért nem is jó állni, mert ott
0: nem is tudsz mozogni, tehát ugrálnál, de nem tudsz, mert körülötted 25 ember szintén ugrál, és eltaposnak, mert kicsi vagy. De, és inkább ezért vagy hátul. Jól van, Dominik, csönd. De tényleg, tehát, hogy hátul meg van helyed, látsz is, és...
5: És akkor a tánc mozdulatokat lehet amúgy elkapni.
0: Lenyomom a breakdance-et.
5: Tehát szó szerint nagyon, nagyon durva, de hogy amúgy van az az oldala is, szerintem amúgy az teljesen normális, hogyha ilyen két órával előtte oda mennek a fesztiválra, vagy két óra előtte oda mennek egy koncertre, viszont vannak ezek a nagyon beteges move-ok szerintem, hogy valaki oda megy 13 órával előtte, vagy tudjátok, amikor sátraznak a koncertek előtt, szóval az is nagyon durva.
1: A Bankugyi koncerten volt ilyen brutális sátrazások, és ezt nem értettem, hogy miért.
5: Meg amúgy ilyenkor is visszatérve az előző témánkra, a kis egészségügyre, itt is azért, hogyha valaki sokkal előbb ki szeretne menni, akkor nagyon vigyázzon magára, mert ott is nagyon könnyen leégtek, kiszáradhattok, szóval, hogyha ilyen terveitek vannak, akkor mindenképpen, és nem vagytok tolakodós típusok, hogy utána visszatörjétek magatokat az első sorba, mint a csenge, akkor mindenképpen vigyetek magatokkal innivalót, hogy ki ne száradjatok, mert nagyon fontos ilyenkor. És ez is ugye a koncertekhez kapcsolódó téma, ami egy jó kis zene, és haladjunk is tovább Belánótól a Starboy-jal.
6: Radio Mora, bei uns spielt's Vielfalt.
7: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Ez még mindig a Fast FM, és érkeztek üzenetek a fastfm.hu oldalra. Regi, milyen üzenetek jöttek?
1: Hanna írt nekünk, hogy nagyon jók a zenék, ügyesek vagytok, titeket hallgatlak egész nap. Köszönjük szépen, mi nagyon örülünk ennek, hogy minket hallgatsz, és nagyon örülünk, hogy tetszik az adásunk, és hogy jók a zenék. Mi is akkora vibe-ó vagyunk itt a stúdióban, nagyon elkaptuk az előbb, tehát hogy
2: Belánok.
1: Igen, nagy megfejtésekben vagyunk, és nagyon elkaptuk a ritmust mi is, ahogy például az előző megszóláshoz a koncert hátulján is tehetitek, szóval ezzel kapcsolatban is írjatok nyugodtan továbbra is a fastfm.hu-ra.
3: Marci írta nekünk, egy kicsit ilyen side note-ban nagyjából, én sátraztam a Pankutyán, nagyon crazy volt, szóval akkor itt van az emberünk, aki ott volt a Pankutyán már a Pankutya előtt is, szóval a Pankutya még be se jelentette, hogy lesz koncert, a Marci már ott volt.
0: Annabel írt, én egyszer rosszul láttam egy koncerten, mert előtte 5 órát álltam a napon, de mindenki nagyon segítőkész volt. Vigyázzatok magatokra, nagyon vigyázzatok, ilyet ne csináljatok.
4: Igen, mindenki vigyázzon magára, és menjünk tovább egy zenével, viszont ugyanúgy tudtok élni a fastfm.hu oldalra, üziket,

0: még mindig a Fesztőfemet hallhatjátok élőben, viszont hát most sajnos nem az óránk végére, hanem a adásunk végére érkeztünk szépen lassan. Ki mit gondol, azért itt 3 órán keresztül itt ültünk, vagy Regivel mi azért kicsit többet. Ki hogy érezte magát a mai nap?
1: Én nagyon jól éreztem magamat a mai nap során, mind amikor benn voltunk korábban, itt ilyen kis 1 órára a Dominikkal ketten nagy dolga, mind pedig itt 3 órát veletek, viszont azért nem értünk teljesen az adásunk végéhez, hiszen 0-24
0: szól
1: a zene, és holnap reggel pedig mi érkezünk vissza hozzátok 10-kor, és ugyanúgy jövünk itt egy kis műsorvezetéssel, viszont a zenét tudjátok 0-24 éjjel is hallgatni, akár hogyha álmatlan éjszakáitok vannak ebben a melegben, akkor mindenképpen minket hallgassatok.
2: Igazából számomra gyorsabban elment ez a 3 óra, mint gondoltam, hogy el fog menni, tehát hogy nekem csak így elröppent, és amúgy vártam, hogy legyen, és amúgy kicsit szomorú vagyok, hogy most ennek így most vége van, de jó lesz nagyon.
3: Én nagyon élveztem, nagyon gyorsan elment ez a 3 óra, roppantul várom a holnapot is, viszont azért néha kellett a felfrissülés, de nagyon jó volt, és nagyon jó a társaság.
4: Én tényleg nagyon durva, hogy ez a 3 óra, ez milyen könnyen elmenték. Én nagyon jól éreztem magam, és a témákhoz nagyon hozzá tudtam szólni, mert nagyon jó témák voltak egyébként, és nagyon otthon éreztem magam, úgyhogy nagyon jó volt.
5: Szerintem is nagyon gyorsan elment ez a 3 óra, nagyon hangulatos volt ez az egész, és én is nagyon élveztem.
1: És ha már Ramon említette, hogy milyen jó témáink voltak, és mennyire jó volt hozzászólni, köszönjük az üzeneteiteket is a festfm.hu-n, amire pedig holnap is tudtok még írni majd az akkori témákkal kapcsolatban, hiszen holnap is 10-től délig műsorvezetünk nektek, és szintúgy 3-tól 6-ig egy kis 3 órás időtartamban lesz még egy ilyen műsor holnap nektek a festfm keretein belül, és ne feledjük el, hogy most nem csak a Fest FM-et hallhattátok, hanem a Kapocs Extrát is a Rádió Morán. Szóval puszi nekik is.
0: És hát most gyorsan is elmondom. Én is nagyon jól éreztem magamat amúgy. Nagyon jó volt szerintem ez a 3 óra, nekem is viszonylag gyorsan átelt. És jó volt a társaság, jó volt a téma, lehetett megszólalni, és tetszett ez az egész, szóval Csodás.
1: Mind Dominik is elmondta, nagyon izgalmas témáink voltak, és most itt voltunk, és most zárjuk is ezt az adást, szóval itt volt ma velünk a stúdióban.
2: Csenge.
1: Iza.
4: Ramona.
5: Bálint.
0: Dominik.
1: Regi, és persze itt volt még velünk Lacus, Kristóf, és most itt van még velünk Alexa és Zoli is. Ők is integetnek ám, ugye ezt nem látjátok sajnos, viszont ezzel is szállnánk az adásunkat, és érkezünk vissza holnap 10-kor hozzátok, de addig is hallgassátok a zenéinket. Sziasztok!
0: Hello!

0: ezért jó rádiót hallgatni. Ezért jó a Fest FM. Ez nagyon ott van.
1: Rádió Mora. Bei uns spielt's Vielfalt.

0: Szia Péter! Kezdjük a színekkel. Mit jelent az, hogy piros? Peter, beginnen wir mit den Farben. Was bedeutet piros?
1: A piros németül rot. Piros heißt auf Deutsch rot.
0: És a kék? Und kék?
1: A kék jelentése blau. Kék bedeutet blau.
0: A fehér és a fekete is fontos színek. Weiß und schwarz sind auch wichtige Farben.
1: Nézzük a ruhákat. Ez egy ing. Schauen wir uns die Kleidung an. Das ist ein Hemd.
0: Egy kék ing jól megy egy fekete nadrághoz. Ein blaues Hemd passt gut zu einer schwarzen Hose.
1: Ez egy ruha. A piros ruha nagyon szép. Das ist ein Kleid. Das rote Kleid ist sehr schön.
0: A fehér póló és a kék farmer klasszikus kombináció. Das weiße T-Shirt und die blaue Jeans sind eine klassische Kombination.
1: A cipő lehet barna vagy fekete. Die Schuhe können braun oder schwarz sein.
0: Most beszéljünk a testrészekről. Ez a fej. Jetzt sprechen wir über Körperteile. Das ist der Kopf.
1: A fejen van a szem, az orr és a száj. Am Kopf sind die Augen, die Nase und der Mund.
0: Az ing a felső testet fedi. Das Hemd bedeckt den Oberkörper.
1: A nadrág a lábat fedi. Die Hose bedeckt die Beine.
0: A cipőt a lábon viseljük. Die Schuhe trägt man an den Füßen.
1: A színek, ruhák és testrészek együtt könnyen tanulhatók. Farben, Kleidung und Körperteile lassen sich gut gemeinsam lernen.
0: Így egyszerűen tudunk beszélni az öltözködésről. So kann man einfach über Kleidung oder Bekleidung sprechen.

0: Es ist 20 Uhr.
1: Rádió Mora. Átvett műsor következik.
2: Hogyan érhető el és tartható meg a belső béke?
3: Mi az, ami közelebb vihet bennünket önmagunkhoz és egymáshoz?
2: Képesek vagyunk tudatosabban és kiegyensúlyozottabban élni?
3: Talán, ha figyel, ez a műsor segít önnek.
2: Ez a Tecológia. Ebben a műsorban hétről hétre Pintér Teca és Bognár László beszélget a belső béke eléréséhez vezető út állomásairól. Minden hétfőn délelőtt 9 órától, ismétlés szerdánként délután 3-tól.

0: Sok szeretettel köszöntjük a Rádió Bézs és a Rádió Mora kedves hallgatóit. Ez a Tetszológia, ami műsor a rádióban és podcast az interneten. A mikrofonnál Bognár László
1: és Pintér Tetsza.
0: A mai alkalommal kapcsolódva egy korábbi rádióadáshoz, a határok meghúzásáról fogunk beszélgetni. Tetsza, a rendrakás kapcsán már előkerült egy kicsit az, hogy újra ránézzünk magunkra, ránézzünk saját magunk kereteire, és meghúzzuk a határainkat, de ez nem mindig annyira egyszerű, hogy egyáltalán kitapasztaljuk és feltárjuk a saját magunk kereteit, igaz?
1: Hát ez így van, úgyhogy nem egy könnyű feladatba vágjuk a fejszénket, hogyha a határainkat igyekszük meghúzni, mert hogy ez nem csak ránk nézve nehéz, hanem a környezetünket is ezáltal befolyásolni fogjuk a határhúzásaink után, úgyhogy ilyenkor mindenki kösse fel a gatyáját, ha elkezdünk határokat húzni.
0: Mi felkötöttük, és a következő közel egy órában arról is fogunk beszélgetni, hogy hogyan húzzuk meg, hogyan találjuk meg, hogy fedezzük fel a mi saját határainkat, és aztán hogyan tágítsuk, vagy akár szűkítsük saját magunk határait a környezetünkkel, meg magunkkal szemben. Tartalmas időtöltést kívánok a beszélgetéshez.
1: Mint az összes többi, ez sem olyan egyszerű feladat, azt gondolom, a határoknak a meghúzása, mert, ja, ahogy szoktam mondani, meg mások is szokták mondani, hogy eljönnek egy önismeretre, egy csoportba, egy coachingra, és akkor valahogy mindig a szülőknél kötünk ki. És ugye a határokkal kapcsolatban is nem hagyhatjuk ki azt a tényt, mert ez tény, hogy az első határainkat, hogy mitől kell félni, hogy mitől nem nyúlhatunk hozzá, hogy mit hogy kell csinálni, meg stb. Ezt a szüleink tanultuk. Azt érdemes megnézni felnőtt korunkban, ismét elmondom, aki akarja csak, aki nem akarja, az hagyja az egészet. De aki akar ezzel foglalkozni, szintén ezt kell megnézni, hogy milyen határvonalaink vannak. És az ott kezdődik, hogy ki vagyok én, milyen ember szeretnék lenni, hol vannak azok a saját magam által húzott értékrend, ami számomra fontos, és bármi történik, azokat akkor is betartom, mert hogy ilyeneknek nem árt, hogyha azért vannak, és ezek jelentik a határokat. És hogy meg kell nézni, hogy annak idején a szüleink milyen határokat húztak, ami lehet, hogy most már nekünk nem valid érzés, és csak feszültségeket kelt, és nem is tudjuk, hogy miért vagyunk feszültek, és közben lehet, hogy azért vagyunk feszültek, mert kaptunk egy olyan, hú, ezt ilyet nem szabad, olyat se szabad, stb., hogy ez annyira mélyen belénk van plántálva, hogy nem tudod, hogy miért viselkedsz úgy, de úgy viselkedsz, mert hogy ez az alap. Szakmában mondtam, hogy nem fogok ilyen szakirodalmakat hozni, de hogy alapvetően, amit az első ilyen években kapunk szüleinktől, amíg velük vagyunk, azok annyira mélyen tudnak belénk ivódni viselkedés technikában, illetve működésben, hogy tényleg nem tudjuk felnőttként sem, hogy miért viselkedünk úgy, csak azt gondoljuk, hogy azért, mert ez a helyes. Azért, mert ezt kaptuk igazából, és hogy ezeket érdemes végignézni, de kiemelem, hogy ezek, amiket kapunk, ezek nem feltétlenül rosszak, hanem egyszerűen a szüleink akkor azt a döntést hozták, hogy így tudnak bennünket megvédeni, de hogy azóta eléggé változott a világ, és lehet, hogy másfajta határokat szeretnénk húzni, és ezt most már egy kicsit meg is fordítanám, mert hogy ez nem csak attól függ, hogy nekem a szüleim milyen határokat adtak, hanem hogy én milyen határokat szabok meg a gyerekeknek. Nemrég hallottam, illetve olvastam is egy cikket ezzel kapcsolatban, hogy nem nagyon merünk határokat húzni a gyerekeknek, mert hogy azt gondoljuk, hogy ez a szabados nevelés a jó. Ugyanakkor azt szeretném felhívni a figyelmet mindenkinek, aki gyerekeket nevel, hogy határok nélkül mérhetetlenül nehezen tud egy gyerek boldogulni. És a határ az azt jelenti, hogy húzok egy határt, és a határon belül van egy szabadsága. De hogy azt a határt muszáj, mert hogy ahogy jön az élet az ő gyerekeknek az életében, tehát nőnek, találkoznak helyzetekkel, stb. Hogyha nem tanulták meg, hogy van egy határ, és azon belül lehet szabadon működni, de vannak dolgok, amiket nem éri meg, nem jó, veszélyes, bármi átlépni, akkor nagyon sokat fognak szenvedni a fiatal korukban, a fiatal felnőtt korukban, a párkapcsolatukban, stb. És ez most nem egy ilyen jóslat tetsz a momától, nem jóslat, tapasztalat és látvány.
0: Mondtad, hogy a határok meghúzáshoz, a felállításához ismernünk kell a saját értékeinket, ismernünk kell a saját iránytűnket, hogy mik azok az értékek és elvek, amik alapján mi élni szeretnénk. Amikor te coachként vagy önismereti trénerként valakivel foglalkozol, és ez felmerül, hogy na de mi alapján, vagy mi mentén is szeretne ön élni, tisztelt uram, vagy tisztelt hölgyem, akkor mi az a folyamat, ami ezt segíteni tudja, hogy valaki például el tudja választani a saját értékeit azoktól az értékektől, amiket a szüleitől hozott, és akár amiket már nem is van magáénak.
1: Igen, ezek vannak emberek, akiknek működnek. A határhúzásban szerintem van egy csapda. Az én véleményem szerint. Az a csapda a határhúzásban, hogy azokat a határokat tényleg én húzom meg, az alapján, hogy ismerem magam, és meghúzom a saját értékrendem, a viselkedésem, mit engedek be, mit nem engedek be című történetben, de hogy nagyon sok határvonalat azért húzunk, mert rengeteg tapasztalat ér bennünket, és a tapasztalataink után húzok egy, ami már nem biztos, hogy határ, hanem fal, hogy ugyanaz még egyszer ne történjen meg velem, és ezért bizonyos helyzetekben ezeket így le is zárom. Egy kemény konfliktusban, mondjuk egy hierarchiában, és ez a hierarchia akár lehet egy szülő-gyerek kapcsolat is, ugye, hogyha nézzük ezeket a hierarchikus kapcsolatokat, tettem valamit, amiért lelkileg nagyon megbántottak. És akkor én úgy döntöttem, hogy én még egyszer nem akarom ezt a bántást, ami lehet akár szóban fizikailag, most tényleg általánosságban mondok egy ilyet, csak hogy érthető legyen, és akkor én eldöntöm, hogy én még egyszer ilyet nem akarok átélni. Ezért, hogyha egy olyan helyzetbe találom magam, akkor húzok egy falat, és például azt mondom, hogy akkor én nem konfrontálódok. Vagy ugye manapság viszonylag sokat foglalkoznak ezzel, hogy nem mondok nemet. Mert hogyha valakinek nemet mondok, akkor az mindjárt egy konfliktus kezelés, egy konfliktus nem kezelési, hanem egy konfliktusos helyzet tud lenni, hiszen valaki akar tőlem valamit, és én meg arra azt fogom mondani, hogy nem. És hogyha nekem vannak tapasztalataim arról, hogy amikor én nemet mondok, vagy nem csinálok meg valamit, amit a másik ember kér tőlem, maradjunk a hierarchikus viszonynál, akkor tudom, hogy annak olyan következményei lehetnek, ami nekem nem jó. És azért inkább húzok egy ilyen fajta falat, és nem megyek bele azokban a helyzetekben. És ugye, hogy megnézzük, akkor ez is egy határhúzás. Tehát visszatérve, hogyha valaki vele elkezdek ezen dolgozni, akkor az az első és legfontosabb, hogy megnézzük azokat a dolgokat, hogy most milyen határai vannak. Ha ezt a kérdést fölteszem, kb. Ugyanígy szoktak az emberek nézni, hogy mi van? És ez azért van, mert nem szoktak ezen gondolkozni. De mindenkinek vannak határai. Pontosan tudod attól, hogy nem tudatosítod magadban, attól még meghúzod a határaidat, és hogy egy ilyenfajta önismereti munkának, egy folyamatnak, pont ez a lényege, hogy lássam meg, hogy mik vannak. És az sem árt, hogyha megnézem, hogy ezeket a határokat miért húztam. Tehát, hogy azért húztam, vagy azért vannak ezek a határaim, mert megtanultam. És most megint mondok példát, tehát, hogy megtanultam, hogy azért nem mondok nemet, meg azért teszek meg mindent, mert gyerekkoromban, ugye ez az én korosztályomra igencsak jellemző, hogy jó kislánynak kell lenni. Tehát szót kell fogadni. Amit mondanak, azt meg kell csinálni, mert tehát, hogy ezt magamról tudom elmondani, hogy én még ezt a nevelést kaptam, hogy jó kislány vagy. Ha azt mondja anyukát, hogy ezt csináld meg, akkor eszedbe nem jut meg kérdőjelezni, hogy ez rendben van-e. Anyuka mondta, megcsinálod. Vagy ugyanígy, hogyha tanárbácsi, mert ugye annak idején így volt, ha a tanárbácsi, tanárnéni azt mondta, hogy ezt így kell, akkor ott nem volt appelláta abban a korszakban, Kakucson, iskolában. Azt mondták, meg kell csinálni. És hogy gondold el, hogy ebben élsz 8 éven keresztül, vagy én éltem 8 éven keresztül.
0: Hát és nem is akármilyen 8 évben, hanem abban a 8 évben, amikor ezek nagyon-nagyon nagyon fogékony vagy te erre.
1: Igen. És akkor most élek egy olyan világban, hogy lehet megkérdőjelezni dolgokat, meg lehet mondani embereknek ezt, meg azt, meg amazt, és akkor természetesen megfelelő módon, bár mindenkinek a saját megfelelő módján. Az a lényeg, hogy ezeken megyünk végig, ha valaki jön hozzám, vagy ha nem akar, akkor önmaga is föl tudja tenni, vagy meg tudja nézni, hogy milyen határai vannak, és ezek a határok kialakultak, valaki által meghúzódtak, vagy valami által, ami történt velük, húzott egy ilyet, ami már nem biztos, hogy határ, hanem fal, és akkor onnan így időnként így kikukucskálunk, hogy halló, mi újság?

0: Mi a különbség a határ és a fal között?
1: Hát a határt a szarrébb lehet pakolni. A falat is, de ha már minden oldalról körülvetted magad, akkor abból nehéz. Ha coach szempontból nézem, akkor a határ az azt mondom, hogy itt van a határvonalad, hozzuk bentebb, vagy vigyük kintebb. Ha fal mögött van valaki, akkor azt szoktam kérni, és megint szimbólumokban gondolkozunk, hogy vegyünk ki egy téglát, és nézzük meg, hogy tényleg annyira ijesztő-e, ami kint van. Mert a határnál ott ilyen vonalat képzelünk, legalábbis én az én fejemben, meg ahogy így dolgozom, amit így csúsztathatunk ide-oda. A fal az meg oda le van téve, és ahogy szoktam volt mondani, hát pajzerrel. Nem, tehát hogy kis vésőkkel, kis lukakkal, és akkor előbb-utóbb szépen lebontjuk.
0: Szóval a falon túl mi nem is látunk ezek szerint. Annak az is a csapdája, hogy nem is látsz ki kifelé. Tehát nem is
1: én
0: tudod...
1: azt gondolom, hogy nem. Aha. De ez lehet, hogy csak az én szimbólumom, tehát hogy lehet, hogy másképp gondolkodik erről. Én most ebben a beszélgetésben, ahogy ezt így felvezettük, így tudom megfogalmazni az én olvasatomban a kettő között a különbséget. Meg időnként, ha még egy szimbólumot be akarok hozni, akkor amikor gödörbe vagyok, mert amikor gödörbe vagyok, akkor se látok ki, ugyanúgy, mint a fal mögött. És ugye ott mindig az szokott az első kérdés lenni, amikor jön valaki, hogy most mit csináljak? Az első válaszom az, hogy maradj a seggeden és nézd körül. Mert hogy mindig valamit csinálni akarunk először, hogy oldjuk már meg, hogy ne legyünk abba benne. De egy ilyen helyzetben azt gondolom, hogy az az első lépés, mint ahogy itt is ez az első lépés a határoknál, hogy álljunk meg és nézzünk körbe. Tehát, hogyha a gödörbe is belestünk, nézzünk meg, hogy hol vagyunk. Ha elkezdünk visszakaparászni, akkor lecsúszunk, vagy még mélyebbre megyünk. De ha ott ücsörgünk egy kicsit, aztán megnézzük, hogy mi van, meg mit kéne megtenni ahhoz, hogy onnan ki tudjunk mászni, vagy egy fal mögül hogyan tudok kijönni, vagy akár idehozhatom a határt is, hogy megnézem, hogy mit tudok tenni annak érdekében, hogy nyissam a határt, vagy zárjam a határt. Mit kell változnom, ha a határokról van szó, annak érdekében, hogy tudjam én ezt rugalmasan kezelni, hogy felismerjem a helyzetet, és azt mondjam, hogy na itt akkor engedhetek, ott meg már nem. Mert hogy erről a bizalom szó jut ezt eszembe, a tekintetben, hogy számtalanszor bizalmat adunk a másik embernek, és aztán mikor csalódunk, akkor ugye szoktuk ezt a kifejezést használni, hogy húha, voltam már ilyen új szituációban, stb., úgyhogy most így óvatos vagyok, most így hátradőlök, nézgelődök, és akkor majd meglátom, hogy mi lesz. Itt már van egy határ, amit azért húztunk, mert volt egy csalódásunk.
0: De itt meg nem vagyunk benne abban a
1: de közben meg nem merem magam beleengedni. Mert hogy félek, hogy újra pofára esek, már bocsánat a kifejezésért, de hogy ez van, mármint ez a stílusom, bocsi. És akkor ezeket így mindvégig kell gondolni, hogy merem-e magam újra átadni annak kvázi, hogyha itt tartok a határhúzásnál, annak a bizalomnak, hogy tudom, hogy már volt olyan, és el tudom attól, hogy volt már egyszer egy ilyen helyzet, attól, akivel most van, az már nem ugyanaz az ember, tehát nem biztos, hogy ugyanazt fogja velem elkövetni, vagy az a szituáció. És akkor nyissak. Csak saját példát tudok mondani, számtalanszor tudom magamról azt, hogy mérhetetlenül naív vagyok, ilyen tekintetben már a lehető legtöbbször pofára esek, mert mindig adom a bizalmamat egészen addig, amíg azzal vissza nem élnek. És ez azt jelenti, hogy viszonylag sokat szoktam pofára esni.

0: Már hogy így, gyere babám, nézzük meg, mi a helyzet, stb., és belevetem magam, és nem feltétlenül gondolkozom, hogy ennek lehetnek hátulütői is. De én meg így tudok élni, mert hogy akkor, tehát hogy vannak korlátaim, tehát hogy nem korlátlan nélkül megyek mindenbe, hanem arról szól a történet, hogy első körben nyitok. És aztán természetesen, ha pofára esek, akkor fogok zárni, de csak abban a helyzetben, ahol már először nyitottam és pofára estem. Egy újabb embernek újra adok egy lehetőséget, felmérve azt az állapotot is, hogy lehet, hogy megint pofára esés lesz belőle.
1: Itt most ugye párkapcsolatról beszélünk, is. Vagy arról is, de hát ugye ez ugyanez van a munkahelyen,
0: hát
1: ugyanez
0: ez van
1: a
0: munkában,
1: mindennapi
0: tehát,
1: egy emberi kapcsolatainkban.
0: Ahol a munkahelyi kapcsolatban is, tehát hogy össze vagy az idézőjelben zárva 8 órákat, heti 40 órákat emberekkel, tehát hogy ezekkel az emberekkel valamilyen kapcsolatot kialakul. Az esetek többségében jól, mert hogy beszélgettek egymással, csak megint itt jönnek a határok, hogy hol van a munkatársi kapcsolat, hol van a baráti kapcsolat, mi az, amit megosztok attól, hogy egy munkatársam, de jobban vagyok vele, de nem biztos, hogy baráti kapcsolatban vagyunk. És ehhez megint visszatérek, és ez már nem csak a határvonalak húzása is, hanem amit egy előző posztban már említettem, hogy a bizonyos szavakon mit értek. Tehát, hogy mit jelent az, hogy én valakinek ugye szerepkörök munkatársa vagyok, mit jelent az, hogy én valakinek a barátja vagyok, mit jelent az, hogy valakinek a párja vagyok, és hogy nem azt mondom, hogy ezeket ilyen centiméter pontossággal be kell lőni, de borzasztóan tartani kell, mert ezek is határvonalak. Tehát, hogyha visszatérek erre, tehát, hogy attól, hogy jóba vagyok a munkatársammal, még az is lehet, hogy időnként leülök, aztán sörözünk egyet, mondjuk én nem, de kávézok egyet, vagy bármi ilyesmi. De hogy ez már akkor azt jelenti, hogy barátok vagyunk? Mert szerintem nem. Ugyanakkor lehet, hogy ő meg azt gondolja, hogy akkor már most barátok vagyunk. És akkor, hogy itt is, hogy van a határhúzás? Mert itt jön az, hogy akkor nem akarom megbántani. Tehát, hogy szóljak neki, hogy
1: nem. Na de szóljak neki? Tehát, hogy húzzuk meg ezeket a határokat, és kommunikáljuk kifele mindjárt az elején?
0: Nem az elején kezded el mindjárt kiadni az összes cuccodat az embereknek, akikkel találkozott. Tehát, hogy van egy idő. Én akkor szoktam kommunikálni, amikor, ha magamra figyelek, és ugye a saját határaim megvannak, én ezeket akkor szoktam kommunikálni, amikor én azt érzem, hogy el vagyunk csúszva. Tehát az én értékrendem szerint el vagyunk csúszva. És akkor itt jön be az, hogy egy kommunikáljuk, az egy dolog, na de hát hogy kommunikáljuk? Tehát, hogy az a másik következő lépés, hogyha felismertem, hogy ez már az én határomon belül van, vagy kívül van, és azt is felismertem, hogy nagy a valószínűsége, hogyha a másik fél olyan dolgokat oszt meg velem, ami már nekem a baráti kapcsolatba tartozik, és ő meg nem az, akkor ugye beindul, ha van empátiád, akkor beindul az, hogy te őt nem akarod megbántani. És akkor itt jön az a kérdés, hogy ezt hogyan fogod kommunikálni úgy, hogy pontosan tudod, hogy meg fogod bántani. Tehát, hogy az az ember, aki mondjuk barátságot építene veled, de te azt érzed, hogy te nem barát vagy, hanem ez vagy, majd is azt mondod, hogy figyelj, ne haragudj, ez szerintem már nem rám tartozik, tudja, hogy meg fogod bántani. És utána jön a következő, hogy akkor te én tartom magam ehhez a határhoz.
1: De közben meg tök jó, hogy te őszinte vagy, és következetes.
0: Igen, csak tehát, hogy... ezzel még akkor is, tehát, hogy ezeket érdemes, és ezért félünk, azt gondolom, és igen, én nekem is vannak helyzeteim, amikor félek, hogy valamit meg kéne mondani, de tudom, hogy ezzel bántani fogom, és hogy ezt nem biztos, hogy szeretném, de hogy még mindig én amellett vagyok, hogy még mindig őszinte szeretnék ezekben lenni, és nem elkenni, és mismásolni, és mit tudom én, micsoda. Tehát, hogy ezt úgy tudod kommunikálni, hogy benned tényleg nincsen bántó szándék. És ezt én mondjuk így is szoktam kimondani, hogy nem úgy kezdem, hogy tudom, hogy meg foglak bántani. Tehát, hogy ez nem erről szól, hanem magamról beszélek, hogy nincsen bántó szándékom, ugyanakkor el kell mondanom, hogy. És ha te megbántódsz, az már ugye szintén beszéltem erről, az a te csomagod. Ha ezt megosztod velem, akkor tudunk erről beszélni. Ha nem osztod meg velem, akkor én nem tudok velem mit kezdeni. Egy a biztos, hogy tényleg őszintén nem kell, hogy bántó szándék legyen benned. Ha nem tudod őszintén bántó szándék nélkül, akkor ne tedd. Akkor még várjál. És nézd meg, hogy mi gátol meg abban, hogy bántó szándék nélkül mond a másiknak azt, hogy bocs, mi nem leszünk barátok, vagy most csak ez volt a példa, úgyhogy azért hozom. És hogy ezek mind a határainkhoz tartoznak. ami kőkemény tudatos dolgokat hoz. És nem akarok elijeszteni senkit, mert hogy tudom, mindenki időnként szokta mondani, hogy tetsz, nem lehet az életet ennyire tudatosan. És mondtam, hogy nem, tényleg nem. Bizonyos pontokat meg kell szabni tudatosságból, mert ha azok nincsenek meg, akkor nem tudsz felszabadultan lenni a továbbiakban sem, mert hogy folyamatosan járni fog az agyad. De ha ilyen sarokpontokat le tudsz magadnak tenni, amit időnként fölülvizsgálsz, hogy az a sarokpont még ott van-e. Most csak mondok valamit, jó, ha már így párkapcsolatok. Tehát, hogy nagy a valószínűsége, hogy magamról beszélek, nem másról. Mást gondoltam egy megcsalásról 20 éves koromra, és más gondolok egy megcsalásról 50 éves koromra. És ezért mondom azt, hogy meghúzol sarokpontokat, és hogy azokat a sarokpontokat, ha te húztad meg, utána arrébb tudod hozni ezeket a kvázi határokat, meghúzott dolgokat, de ahhoz tudatosnak kell lenned a saját életedben. És oda kell tenni ezeket, igen.
1: Miben gondolsz mást?
0: Mást tartok megcsalásnak 50 évesen, mint mást tartok megcsalásnak 20 évesen. Tehát, hogy 20 évesen, ha valaki ránézett valaki más csajra, mert az jó volt, vagy még csókolózott is vele, mert az stb., azt megcsalásnak számított. 50 évesen már nem feltétlenül így gondolom, hogyha másra ránéznek. Mondjuk nagy a valószínűsége, hogy nem csokolózik más a párom, vagy legalábbis nem látom, akkor meg jó csinálja, mindegy, ebben ne is menjünk bele. De hogy nem az lenne, mint 20 évesen, hogy no, akkor ottan van a ajtó. Örültem, hogy együtt boldogan éltünk eddig, most már kívül tágasabb, hanem átbeszélnénk, hogy hogy jutottunk el idáig, mert hogy egy kapcsolatban két ember van benne.

0: Az jutott eszembe, miközben hallgattalak, hogy igen, neked egy nagyon fontos veszőparipában a felelősségvállalás, mint olyan. És tulajdonképpen a határaink,
1: van nekem ezzel, igen.
0: És tulajdonképpen a határaink meghúzása és azoknak a kommunikálása következetesen és a betartása az egyfajta felelősségvállalás is. Magunk számára, vagy magunkkal szemben és másokkal szemben is.
1: A felelősségen túl, ami számomra borzasztó fontos ebben, ez a hitelesség, meg a következetesség. Tehát, hogy nekem az értékrendemnek borzasztó fontos része az, hogy én tiszta szívvel tudjak a tükörbe, a saját szemembe belenézni, valamint, hogy végig tudjak menni úgy az utcán, egy folyosón, egy stb., hogy mindenkinek a szemébe tudok nézni. És nem érzem azt, hogy el kell kapnom a szememet, vagy kerülnöm kell a tekinteteket, mert hogy nem voltam őszinte egyenes, és nem azt képviselt, nem azt mondtam, amit csinálok, hogy ezek legyenek összhangba. És hogy igen, lehet, hogy ez a saját magam felé vett felelősség, így is hívhatjuk, vagy nem tudom, hogy ezt minek hívjuk, de hogyha én sarokpontokat teszek ki magamnak, akkor nekem ezek borzasztó fontosak. És visszatérve, hogyha valaki hozzám jön, akkor ugyanúgy azt tudom mondani, mivel hogy magam voltok kiindulni, és hozzám jön, ha neki ez a stílus oké, akkor oké, hanem hála a jó Istennek, tényleg azt mondom, rengeteg szakember van. És hogy mindenki meg tudja találni a saját magáért, aki neki komfortos, akivel ő tud működni, de visszatérve, hogyha hozzám jönnek, nekem fontos, hogy nevezzünk ki ilyen határokat, ilyen sarokpontokat, amihez ez egy ilyen igazodási pont is, a határvonal, a saját emberségességem, a becsületességem, bocsánat, hogy ilyen undorító szavakat használok a világban, de hogy például nekem ez fontos.
0: Milyen sarokpontokra gondolsz ilyenkor?
1: Hát erre, tehát hogyha itt ülsz velem szemben, vagy bárki más itt ül velem szemben, és akkor kérdez tőlem valamit, akkor én arra őszintén válaszoljak. Tehát, hogy ne legyen az bennem, amit időnként az anyukámtól annó megkaptam, hogy hát a kegyes hazugság. Van kegyes hazugság, de ha én kegyesen hazudok, én elmondom, hogy kegyesen hazudtam. Meg jól tudom, a stílusom olyan, meg a személyiségem olyan, hogy ezt azért tudom egy olyan burokba beletenni, hogy ez ne legyen bántó, de hogy lehet kegyes hazugságot is mondani úgy, hogy megmondod, hogy az az. Csak úgy érzem, hogy túl durva lenne, hogyha így pacákban mondanám az őszintét. Tehát, hogy a szavaknak hatalmas nagy ereje van ebben, hogy az őszintessége mit akar. Nem tudom, hogy ezt most így érted el, hogy így a szememben néz, hogy mit akarok ezzel kifejezni, de kérdez,
0: hogyha
1: nem.
0: Igen, de én konkrét sarokpontokra is kíváncsi voltam, de ez egy konkrét sarokpont. Milyen sarokpontjaid vannak még például, amikor coachingban dolgozol?
1: Ha coachingban dolgozom, akkor mindenképp az első és legfontosabb, hogy figyeljek a másikra. Hogy kipihent legyek, hogy ki tudjak zárni mindent, és abban az időszakban, amikor valaki ott van, akkor nekem ő van. Tehát, hogy nincsen telefon, nincsen más ember, nincsen itt, ő van, és őre figyelek. A munkámban ez nekem egy rettentően fontos, a másik az őszinteség. Akkor is őszinteség, hogyha tudom, hogy azzal bántok. És nem direktbe bántok, hanem amiről az előbb is mondtam, tehát, hogy vannak visszajelzések, tisztában vagyok vele, hogyha én kimondom, mert a másik ember nem meri kimondani, vagy nem mer vele szembenézni. Ha én azt kimondom, az nem lesz egy kellemes élmény. De én akkor is szeretném kimondani. Sőt, nem csak szeretném, ki is mondom. És aztán kezdünk ezzel valamit. Ugyanúgy, mint most ehhez kapcsolódott, a más példát tudok mondani, hogy a tréningeken is egyszer, mert hogy ha többen vannak, mindegy páros tréning vezetés volt, és hogy láttam a csoporttagon, hogy mocskosul nincs ott. Tehát, hogy nézeget az óráját állandóan meg, stb. És akkor fogtam magam, ránéztem, és megkérdeztem tőle, hogy mondom, ne haragudj, hogy unatkozol. De a kollégám így nézett, hogy Jesus Christ! És közölte, hogy nem. Azért nézegeti az óráját, mert nem reggelizett, és alig várja, hogy mikor lesz az ebédszünet. És erre kérdeztem meg a kollégám utána, hogy mit kezdtem volna azzal a helyzettel, hogyha azt mondja, hogy igen, unatkozom. És mondtam akkor, megint csúnya szavakat használok, mint tranzakcionalízis, hogyha felnőtt viszonyban vagyunk, akkor ha valaki azt mondja nekem, hogy unatkozik attól, amit ő hallgat engem, de neki ott kell lenni ezen a tréningen, mert ugye ez ilyen céges tréning volt, tehát hogy nincs arra, hogy föláll, aztán kimegy, mert azt mondták, ott kell lenni, ugye? Szüleink is megmondták, főnökünk is megmondta, ott kell lenni. És azt mondja nekem ebben a helyzetben, hogy ő unatkozik, akkor nekem arra az lett volna a válaszom, hogy oké, és mit tudok annak érdekében tenni, hogy ne unatkozz. És akkor mond dolgokat, amiket vagy meg tudok tenni, vagy nem tudok megtenni. De kihúztuk a méregfogat, mert én nem azon stresszelek trénerként, hogy látom, hogy unja magát. Ő nem azon van, hogy Jesus Christ, jó kéne viselkedni, de már nagyon unom, vagy éhes vagyok, vagy bármi, hanem ki lettek mondva a dolgok. És aztán megyünk tovább. Vagy úgy megyünk tovább, hogy ő unatkozik, és megmondom, hogy akkor én meg már nem tudok cigánykereket, meg mit tudom én, hogy szórakoztassam őt a másik 12 ember mellett, és akkor én tudom, hogy ő unatkozik, ő meg tudja, hogy én tudom, hogy unatkozik, tehát nem feszkózunk egymással. Vagy meg tudom tenni, hogy ő ne unatkozzon. Akár hiszed, akár nem, nyugodtan lehet nevetni. Kértem egy vajas kenyeret neki a konyhába ebédig, mert még 2 óra volt ebédszünetig. És megkérdeztem tőle, hogyha megkérdezem a pincérektől, hogy hoznak egy vajas kenyeret, az jó-e neki. És onnantól kezdve semmi bajunk nem volt. Tehát, hogy, és itt kezdődik megint a felnőtt-felnőtt. És ez is egy sarokpontom nekem, hogy nem félek megkérdezni, hogyha valakin látok valamit, mert lehet, hogy ez nem így van. Épp a napokban volt egy beszélgetésem a metakommunikációról, és ugye minden könyvbe le van írva, hogyha valakinek össze van zárva a keze meg a lába, akkor ő most nagyon össze van zárva, mert ezt írja az összes metakommunikációs könyv. És megkérdeztem, és a fázik és pisilnie kell? A kontextus a fontos. Tehát, hogy vannak sarokkövek, meg sarok mindenek, de hogy közben van egy kontextus, amire oda kell figyelni. És ugyanígy mondom, hogyha van egy ilyen sarokkövet, hogy őszinte vagy egy coaching folyamatban, vagy a saját életedben, azért azt meg kell nézni, hogy ez a másik ember nyitott-e arra, hogy te ezt az őszintességet most rápakold.
0: Határok vagy, találkoznak határokkal.
1: Igen. Vagy hogy tudod ezt úgy megmondani, hogy ez rendben legyen. És megint visszatérek a tudatossághoz és a felelősséghez. Ugye más felelősségem van magánéletben, nekem, és más felelősségem van egy coachingban. A magánéletben is borzasztó fontos, hogy milyen viszonyt alakítok ki emberekkel, de például a buszon, ha valakinek véletlenül rálépek a lábára, meg mit tudom én, akkor bocsánatot kérek, és nem csinálok belőle több nagy. Egy csoporton lehet, hogyha valakinek rálépek a lábára, akkor vagy tudatosan csináltam, ha meg véletlenül csináltam, akkor lehet, hogy nem csak elintézem egy ilyen jaj, bocsal, el is intézhetem, de attól függ, hogy ő erre hogyan reagál, mert én azt gondolom, hogy más a felelősségem egy tréningen, egy coaching folyamatban, stb.
0: Nyilván egy tréningen, egy ilyen szituáció az kiválthat sok mindent, amivel akár érdemes is dolgozni, érdemes ránézni. Hát tehát igen. Az egy másik terület. A felelősségről még az is eszembe jutott, hogy a nyitó epizódban volt szó arról, hogy neked is az a célod, hogy az embereknek a jól létéért tégy, és valahogy a világért is, akár milyen nagy szó ez, hogy a világ is jobb legyen azáltal, hogy benne az egyes ember felelős, tudatos és jobban érzi magát.
1: Abszolút, és tényleg bármennyire szentimentálisnak, nagyot mondónak, bárminek hangzik ezt, azt gondolom, hogy igenis ezt gondolom, hogy ha már szereztem magamnak ennyi tudást és ennyi tapasztalatot, akkor azt gondolom, hogy felelősségem is ezt úgy továbbadni, hogy ez rendben legyen, és hogy jelen pillanatban úgy gondolom, hogy ez is az egyik formája, amilyen világot most élünk, hogy tovább adjam ezt, mert baromi nagy felelősségünk van. Tehát, hogyha hiszek annak a cikknek, amit elolvastam 2 héttel ezelőtt, hogy ha ezt így fortyatjuk, társadalmi összeomlás lesz, mert a gyerekeink borzasztó állapotban vannak. És ez most nem egy amerikai kutatásos cikk volt, tehát, hogy nem az amerikai tudások felfedezték, hogy a magyar gyerekekkel valami baj van, hanem beszélgetek régi csoportársaimmal, mert ugye nem tudom, mondtam-e, hogy alapvetően óvónő is vagyok, és tanítónő is vagyok, csak már csúnya pálya elhagyó, elnézést kérek mindenkitől. Beszélgetek velük, és mesélik, hogy egy-egy csoportban, egy 20 fős csoportban mennyi az a gyerek, akiknek problémájuk vannak. Ne olyan problémára gondolt, ami fizikailag, tehát hogy nem fogyatékosságról beszélek, nem ezekről, hanem olyan fajta a figyelem, koncentráció, a másokkal való bánásmód, stb. És elnézést kérek anélkül, hogy tényleg bárkit bántanék, a gyerekeink minket utánoznak. Nincs mese, tehát hogy az a korosztály, ráadásul aki óvodában van, az totálisan leképezi a szülőket. És hogy lehet, hogy most erősebb lett a hangom, de hogy én azt gondolom, hogy igenis felelősségünk erre odafigyelni.

0: Na jó, akkor nézzünk erre rá, hogy a határhúzás a szülő-gyerek kapcsolatban, esetleg a szülő-nagyszülő kapcsolatban hogyan képeződik le. Ugye mi vagyunk a szendvics generáció, azt hiszem erre szokták mondani, hogy szendvics generáció.
1: Nem én. Én már nem.
0: Akik még a szüleikkel is együtt vannak, együtt élnek, megélhetik azt, hogy élnek még a szüleik, de már vannak gyerekeik, két teljesen különböző viszonyrendszer, vagy nem. Szóval a határok húzása az hogyan vetül rá erre a kapcsolatrendszerre?
1: Nem fogok újdonságot mondani. Milyen szülő akarok lenni? Mit akarok átadni a gyerekemnek? Hogy akarom nevelni? Mennyi szabadságot adok nekik? Ezeket kell így végig gondolni. Van egy ösztön, ami alapján működünk, ami tök jó. De hogy vannak ilyen dolgok, amiket szintén végig kell gondolni. Borzasztó hálás voltam egy párnak, akik eljöttek hozzám egy éves önismeretre, mielőtt összeházasodtak volna, hogy megnézzék, hogy tudnak együtt működni. Aztán a házasság után eljöttek hozzám coachingra párban, hogy végigvegyük ezeket a kvázi határvonalakat bármi, amikről én folyamatosan papoltam ugye az önismereti csoportokon is, vagy legalábbis helyzetekbe kihoztam, hogy fontos megnézni, hogy mi az. Tehát nem kell minden egyes sarokpontot, tehát hogy van spontaneitás is, meg van szabad akarat is ebben a történetben, de hogy milyen döntéseket akarnak hozni a gyerekek nevelésével kapcsolatban, mert megváltozik a család helyzete, megváltozik az egymáshoz való viszony, hogy mi van az ő fejükben a család alatt, mert hogy legtöbbször azt látom, hogy azt gondolják, hogy van a polcunkon egy könyv, és akkor azt így leemeljük, és akkor le van írva, hogy mit jelent a család, meg persze vannak definíciók, de hogy nekünk kell definiálnunk saját magunkat ezekben a helyzetekben, és hogy mit akarunk átadni. És hogyha mi ezeket jól definiáljuk, akkor fogjuk tudni kommunikálni a nagyszülőknek is, hogy lehet, hogy ti ezt így adtátok át nekünk, de mi már így fogjuk átadni. Ugyanakkor, amikor a gyereket odaadjuk a nagyszülőnek, akkor nem mondjuk meg neki, hogy mi így neveljük, úgyhogy te is így neveld, hanem hogy engedjük meg, hogy a nagyszülő a nagyszülő legyen. És igen, lehet, hogy a nem olyan ételeket, vagy nem azt, vagy nem úgy, mit tudom én, fogja, mint a miénk, de hogy mi a gond? És erre azt szoktam mondani én is, hogy szoktam mondani, hogy amikor már nagyon öreg leszek, de még lesz úgy agyam, hogy magamnál leszek, én tuti biztos, hogy egy nagymama hálózatot fogok létrehozni, ami azt jelenti, hogy hozzám lehet lerakadni a gyerekeket, és akkor én sütöm a ilyen kalácsot, olyan izét, etettem, játszunk. Egy valami biztos, mocskosul el fogom rontani azokat a gyerekeket, és most értsétek jól, az el fogom rontani, amennyiben a testem és a lelkem engedni fogja, az biztos, hogy bujkálni fogunk mindenütt, az biztos, hogy azoknak a gyerekeknek koszos lesz a ruhájuk, és fülig lesznek csokisak, és mindenük, és a többi, mert hogy ez van. És általában, bocsánat, csak a nagyszülőkről nekem ezek a képek jutnak eszembe, mert lehet, hogy a mostani nagyszülők, mert az én nagyszüleimről is ezek jutnak eszembe, de hogyha a szülők lekorlátozzák a nagyszülőket, akkor a nagyszülők nagyon rosszul tudják magukat érezni, mert hogy nekik is van egy olyan fajta értékrendük, amik szerint működtek, és akkor így tessenek már hagyni, hogy elkényeztessék azt az unokát. Igen, amit majd utána a szülőknek kell rendbe hozni, mikor hazajön egy nyaralás után, egy hétvége után remélhetőleg tölt még ilyeneket a gyerek. És hogy itt jönnek ezek a határok, hogy meghúzzuk, hogy mi most akkor így vagyunk egy család, papa, mama, gyerekek, és akkor mi ebben így működünk, és akkor amikor elmész a nagyszülőhöz, akkor meg lehet, hogy nem biztos, hogy úgy kell működnöd. De erre megint azt tudom mondani, meg a saját példám a mozaik család alapján is azt tudom mondani, hogy tessék azt a példát mutatni a gyereknek, ahogy ti ezt így kitaláltátok, aztán majd, ha a gyerek nő, akkor mennyire baromira jó, hogy mennyi példát látod, hogy tudja eldönteni, hogy ő mi alapján. Mert hogy nem gondolom, hogy bármelyik is rossz lenne. Ugye a generációkutató is elmondja, hogy nem rossz, csak más. És azzal meg tudunk mit kezdeni, és tudjuk azt mondani a gyereknek, hogy igen, a nagymamánál ezt lehetett, de nálam az nem. Vagy a saját esetemben azt tudtam nagyon sokszor mondani, hogy igen, anyukátoknál ez így van, de nálunk itt, ahol apával együtt élünk, nem biztos, hogy ezt így kell csinálni. De ahhoz azt kell, hogy te tudd, hogy mit akarsz neki megmondani. Ha csak azért mondod, mert épp fölhúztad a agyadat, már bocsánat, vagy épp rossz paszban vagy, és az élőfába is belekötnél, mert van ilyen. És akkor, amikor ott van a helyzet, akkor oda teremted, az egy másik dolog, mert utána arról is beszélni kell. De hogy muszáj ezeket a sarokat, pont ezeket azért megcsinálni, mert akkor ennek megfelelően tudsz viselkedni.
0: Tehát húzzuk meg a határokat, de úgy, hogy átengedjük rajta a valóságot
1: hát
0: is.
1: Hát persze. Meg hogy már bocsánatot kérek, azt a határt én húztam, nem? Hát akkor én is tudom arrébb pakolni. És ugye visszatérve, mert ott kihagytam egy mondatot a szabad akaratnál, meg a döntéseknél, hogy ez oké, hogy van benne szabadság, meg stb. Egy dolgot ne felejtsünk el, és ezek nem csak az én szavaim. Ezeknek mind van következménye. Tehát, hogy húzhatom a határt, hozhatok döntéseket, mondhatok dolgokat, de sose felejtsük el, hogy bármit teszek és mondok, mindegyiknek van következménye. És hogy itt jön be erősen a felelősség, hogy te ezzel tisztában vagy-e, hogy mondhatom ezt a dolgot, de annak lesz egy hatása rám nézve is, meg a másikra is. Meghúzhatom azt a határt rám nézve is, és másokkal kapcsolatban is, akikkel betartatom, annak van egy következménye, és a következmények elől sem menekülhetünk el. És ezért nem mindegy, hogy tényleg végig gondoltuk, mint amit az előbb is mondtam, hogy ha éppen rossz napom van, meg stb., akkor tudok csapkodni és megbántani embereket. A kérdés az, hogy utána tudok-e bocsánatot kérni, vagy pedig azt tudom mondani, hogy már elmúlt, lehet, de lett egy következménye, és azzal is kell valamit kezdeni, ami szintén a határok húzásához tartozik. Mert hogy számtalanszor, hogy visszatérjek még a nemet mondásra is. Számtalan olyan helyzet van, ahol azért akarok nemet, azért nem akarok nemet mondani, és azért nem akarok belemenni egy konfliktusba, hogy meglegyen a béke. És ezt magamról is tudom mondani, hogy vannak olyan helyzetek otthon, amikor tudom, hogy na most ebben most marhára bele kéne állnom, de ha én ebbe beleállok, akkor itt két hétig fortyogás lesz. És hogy ott van az a döntés a határban, hogy te fel akarod vállalni ezt a két hét fortyogást most, vagy belemész abba, hogy ebben most nem állsz bele, és akkor nyugalom lesz két hétig. Na de akkor nem csesztetheted a másikat, mert nem álltál bele, hanem abba álltál bele, hogy te nyugit akarsz. Akkor meg, nem tudom szebben mondani, én kérek elnézést, de akkor meg ne basszogasd a másikat. Ha nem mentél bele, és a nyugalmat választottad, akkor meg ne hozd vissza folyamatosan, ugye, ahogy szokták mondani, hogy mi két évre visszamenőleg vissza tudunk hozni dolgokat, egyébként így van, nem csak két évre. De hogy az a kérdés, hogyha akkor nem foglalkoztál vele olyan módon, akkor tartsd tiszteletben a saját döntésedet, hogy most nem mentél. Mert hogy vannak ilyen helyzetek, és azt tudom erre mondani, hogy ez nem baj. Miért ne lehetne egy bizonyos helyzetben az a döntésem, hogy a nyugalom érdekében inkább nem konfrontálódok. Miért ne engedhetném meg magamnak, hogy én otthon most két hétig nem fortyogni akarok, hanem csak úgy hazamenni. És ez nem jelenti azt, hogy az, amiben bele kellett volna állnom, az majd megoldódik. Nem, majd lehet, hogy egy hét múlva, egy év múlva, fél év múlva visszajön, és akkor lehet, hogy az lesz a környezet, hogy akkor beleállok és vállalom a fortyogást. És itt jönnek a döntések, meg a húzások. Meg, hogy ezt át kell látni. Az a legnehezebb egy felfokozott érzelmi állapotban.
0: A határhúzás témáját itt most letesszük, és az a kérésem, hogy útravalónak valamit ajánlja a hallgatók figyelmébe, mint gondolkozzanak otthon, saját magányukban, vagy esetleg a párjukkal, a társaságban.
1: Hát ha akarnak, hogy vannak-e olyan sarokkövek, amiket ők letettek a gyerekeik nevelésével, saját magukkal kapcsolatban, vagy ha nem párban, hanem egyedül gondolkodnak, akkor ezt, hogy vannak-e olyan dolgok, amik számukra nagyon fontos, és bármi történik, bármilyen helyzetbe kerülnek, azok a sarokpontok, azok ott vannak, és esetleg egy picit elmozdulnak, ha ők akarnak, hogy van-e ilyen. De ami a legfontosabb, hogy otthonról mit hoztak. Mik azok, amik annyira beléjük plántálódott, és lehet, hogy már nincs rá szükség. És nem azért, mert az egy rossz plántálódás volt, hanem azért, mert megváltozott a környezet.
0: Mai tetszológia fő témája a határhúzás volt, a határok meghúzása. A tetszológia adásait a Rádió Bézs műsorán Budapesten, meg hát nyilván az egész világban, hiszen egy online rádióról van szó, hétfőnként reggel 9 órától lehet meghallgatni, ismétlés szerdánként 15 órától, Ausztriában pedig a Felső-Pujai Rádió Morán keddenként 20 órától hallható a tetszológia, de persze az elhangzás után mindkét rádió hangtárában újra meghallgatható és visszakereshető a tetszológia összes epizódja. Most megköszönjük a figyelmet, Bognár Lászlót
1: és Pintér Tetszát hallották.
0: Találkozunk legközelebb is a Viszonthallásra.